Rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Schmidt Mária szerint nem kapott indoklást felmentésére. Mesterséges intelligenciára épülő iskolai projekteket támogatnak. Szájer József nyugdíjba vonult. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó tacsó reggelt, a látásviszonyok még jelentősen korlátozottak, éjszakai sötétség. Ma reggel 6 óráig több jelzőlámpa sárgán villog, majd 6 órakor élesre váltanak, és nagy a forgalom az M3-as autópályán, viszont Nyíregyháza belterületén több főútvonalon forgalom korlátozással számoljanak, és forgalom korlátozás lakott területen kívül a 36-os számú főútvonalon, ez pedig a Salamon-bokornál, és a 38-as főútvonalra terelődik, nagy részt a 36-os főútvonal forgalma. Nyilván nagyobb menetidővel kell számolni a Sátor utca és a vasúti átjáró között, 7 óra után, és Nyíregyháza belterületén láthatták a ma korán kelők, hogy már megújultak, megszépültek az útburkolati jelek közvetlen a belvárosban, holnap is ezt teszik a szakemberek, és remélhetőleg több kereszttábla is kihelyezésre került, például a Vasvári Pál utcán, ahol a körforgalmi csomópontot kialakítják, ott a kerékpárút egy része le van zárva, közvetlen az izraelita temető oldalában. Köszönöm a figyelmet, jó utat, jó reggelt és balesetmentes közlekedést!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Schmidt Mária szerint Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook posztjából értesült arról, hogy felmentik a Terrorháza Múzeum főigazgatói posztjáról. A volt főigazgató azt írta, a döntésről sem magyarázatot, sem indoklást nem kapott, és a minisztériummal sem kommunikált. Tarr Zoltán korábban bejelentette, hogy Schmidt Mária felmentésével egy időben a múzeum átvilágítása idejére ideiglenesen bezár. A minisztérium a Telex kérdésére azt közölte, a vizsgálat célja nem a működés ellehetetlenítése, hanem a megváltozott fenntartói helyzet melletti szakmai és működési felülvizsgálat. Mesterséges intelligenciára épülő iskolai projekteket támogat egy új pályázat. A program olyan kezdeményezéseket keres, amelyekben az AI több tantárgyat összekapcsolva segíti a tanulást, az alkotást és a közös gondolkodást. A nyertes intézmények egyenként legfeljebb 20 felújított laptopot kaphatnak a felajánlott eszközökből. A pályázat célja, hogy a mesterséges intelligencia ne a diákok helyett gondolkodjon, hanem kutatásra, elemzésre, tervezésre és probléma megoldásra ösztönözze őket. Általános és középiskolai művészeti és szakképző intézmények is jelentkezhetnek. A pályázatok benyújtási határideje szeptember 30-a. Szájer József a Telexnek megerősítette, hogy szeptember 7-e óta hivatalosan nyugdíjas. A Fidesz egyik alapítója azt közölte, a Terrorházával kötött szerződését is közös megegyezéssel, ugyanezzel a dátummal bontották fel. Szájer 2 évvel ezelőtt tért vissza a közéletbe Schmidt Mária felkérésére, a Szabad Európa Intézet igazgatójaként. A lapkérdésére azt mondta, betöltötte a 65. életévét, és korábban korlátozott munkaképességeket állapítottak meg nála. Arra, hogy ezután mivel foglalkozik, úgy válaszolt, még gondolkodik. A Terrorháza ideiglenes bezárását nem kommentálta. A belügyminisztérium szerint jelenleg törvényes és jogszerű volt, hogy Orbán Viktor volt miniszterelnök kék villogóval érkezett Köccsére. A tárca azt közölte, a megkülönböztető jelzés használatának szabályozása felülvizsgálat alatt áll, de a módosítás még előkészítés alatt van. Addig a meglévő előírásokat kell alkalmazni. A minisztérium szerint a volt miniszterelnök utóbiztosítása során személyvédelmi feladatok végrehajtásakor használható a megkülönböztető jelzés. A vonatkozó rendelet alapján a volt kormányfőt tisztsége megszűnése után 1 évig illeti meg utóbiztosítás. Szigorúbb fellépést tervez a kormány az extrém gyorshajtókkal szemben. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint vizsgálják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint azt is, hogy a kirívó sebesség túllépés külön kategóriát kapjon a jogrendben. Az elképzelések szerint az extrém gyorshajtók felfüggesztett börtönbüntetést is kaphatnának, a visszaesőknél pedig akár tényleges szabadságvesztés is szóba jöhet. Egyes esetekben az autó lefoglalását is lehetővé tennék. A minisztérium szerint a cél a súlyos közúti balesetek számának csökkentése, mivel a gyorshajtás továbbra is az egyik leggyakoribb baleseti ok Magyarországon. Ősszel is folytatódik a hulladékért komposztot akció Nyíregyházán. Szeptember 14 és 26-a között két nyíregyházi és egy mátészalkai hulladék udvarban várják a lakosságot. A résztvevők az elkülönítetten gyűjtött és leadott hulladékért két zsák komposztot kapnak. A hulladék udvarokban többek között csomagolási hulladékot, lomot, zöld hulladékot és bizonyos veszélyes hulladékokat is átvesznek. A program célja, hogy erősítse a tudatos hulladékkezelést, és minél többen használják a hulladék udvarokat az illegális lelakás helyett. A komposzt zöld hulladékból készül, és talajjavítása balkonládákhoz vagy kiskertekben is felhasználható. Szeptember 23-án délután 1 órától ismét szülésre felkészítő foglalkozást tart a Fehérgyarmati Tagkórház szülészeti osztálya. Az ingyenes alkalomra a kismamák mellett a lendő apukákat és kísérőket is várják. A résztvevők szülészek, szülésznők és csecsemőgondozók segítségével készülhetnek fel a várandóság utolsó heteire, a szülőszobai eseményekre, valamint a természetes és alternatív szülési lehetőségekre. A programon gyakorlati tanácsokat is adnak a szülés utáni első hetek teendőiről és az újszülöttek alapvető ellátásáról. A részletekről a Vármegyei Oktatókórház hivatalos felületein lehet tájékozódni. Új zúzott köves útszakaszt alakítanak ki a Nyíregyház északi temető területén. A fejlesztés célja, hogy a temetőn belüli közlekedés rendezettebbé, biztonságosabbá és könnyebben követhetővé váljon az autóval érkezők számára. A munkálatok részeként új kressztáblákat is kihelyeztek több ponton. Ezek egyebek mellett a kötelező haladási irányt jelzik és segítik az új forgalmi rend betartását. A temetőbe érkezőket arra kérik, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek és mindig vegyék figyelembe az újonnan kihelyezett jelzéseket. Az zúzott köves útfelület kialakítása a terület közlekedési feltételeinek javítását szolgálja. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben térségünkben, ezért fokozott óvatosságot kér a katasztrófa védelem. A tilalom idején erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani. Zöld hulladékot csak akkor lehet égetni, ha azt a helyi önkormányzat külön rendeletben engedélyezi. A meggyújtott tüzet soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, és mindig legyen kéznél oltóvíz, valamint megfelelő szerszám. Kommunális hulladék égetése mindenhol tilos. A korlátozás ugyanakkor a saját kertben végzett grillezésre, bográcsozásra és szalonnasütésre nem vonatkozik, de ezeknél is fokozott figyelem szükséges. Rendszeresen tart közlekedés rendészeti ellenőrzéseket a rendőrség Debrecenben. A cél a kirívó szabályszegések, az illegális gyorsulási versenyek és az engedély nélkül átalakított járművek kiszűrése. A járőrök a napokban több tucat autót vizsgáltak át. Akadt olyan sofőr, aki forgalomból kivont érvényes biztosítás nélküli vagy lejárt műszakival rendelkező járművel közlekedett. Engedély nélküli átalakítások miatt több esetben a közlekedési hatóság felé is jeleztek. A rendőrség közölte, a jövőben is folytatják a hasonló ellenőrzéseket a közlekedés biztonságának javítása érdekében. Szigorú fellépést tervez a kormány az extrém gyorshajtókkal szemben. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint vizsgálják az átlag sebességmérés bevezetését, valamint azt is, hogy a kirívó sebesség túllépés külön kategóriát kapjon a jogrendben. Az elképzelések szerint az extrém gyorshajtók felfüggesztett börtönbüntetést is kaphatnának, a visszaesőknél pedig akár tényleges szabadságvesztés is szóba jöhet. Egyes esetekben az autó lefoglalását is lehetővé tennék. A minisztérium szerint a cél a súlyos közúti balesetek számának csökkentése, mivel a gyorshajtás továbbra is az egyik leggyakoribb baleseti ok Magyarországon. Negyedik tanévét kezdi a Mozdulj Debrecen iskola program, amely idén már 40 Debrecen intézményben segíti a diákokat abban, hogy többet mozogjanak. Az önkormányzat a program koordinátorain keresztül mozgásfejlesztő órákat biztosít az iskolákban, emellett több közösségi programmal is készülnek a tanév során. A diákok egyik legjobban várt eseménye idén is a kiütő bajnokság lesz, amely az elmúlt években nagy népszerűségnek örvendett. A városvezetés szerint a program célja, hogy a rendszeres mozgás természetes része legyen a gyerekek mindennapjainak, és hosszabb távon is hozzájáruljon ahhoz, hogy fittebbek és egészségesebbek legyenek. Új generációs haszongépjárművekhez fejlesztett akkumulátorrendszert mutatott be a Debrecenben is jelenlévő kínai akkumulátorgyártó Hannoverben. A moduláris technológia különböző teherautókhoz és üzemeltetés igényekhez igazítható, maximális konfigurációban pedig akár 1000 kilométeres hatótávot is lehetővé tehet. A gyártó szerint az új rendszer jelentősen csökkentheti a járműfejlesztési időt és a kutatásfejlesztési költségeket is. A nehéz tehergépjárművekhez szánt változatot 12 éves, illetve 1,5 millió kilométeres élettartamra tervezték, miközben a vállalat 70%-os kapacitás megtartást ígér. A cél a haszongépjárművek elektrifikációjának felgyorsítása. Szeptember 16 és 22-e között Debrecen is csatlakozik az Európai Mobilitási Héthez. A programsorozat részeként szeptember 20-án nosztalgia trolibuszok és villamosok közlekednek, szeptember 22-én az autómentes napon pedig forgalmi engedély felmutatásával díjmentesen lehet igénybe venni a városi közösségi közlekedést. Szeptember 16-án bringás uzsonnával várják a kerékpárral érkezőket az Aranybika előtt. Szeptember 19-én kerékpár túrát is szerveznek, amely a Tócoskert több helyszínét érinti. A program célja a fenntartható közlekedési lehetőségek és a kerékpározás népszerűsítése Debrecenben. Erdészeti hatósági eljárás indult Lázár János ellen, miután saját közlése szerint engedély nélkül épített több létesítményt egy általa telepített erdőben. Lázár azt írta, 10 éve erdőgazdálkodási célú utakat, tárolókat, raktárakat és irodát alakított ki, mert akkori tájékoztatása szerint ezekhez nem kellett külön engedély. A hatóság idén májusban hivatalból indított eljárást, majd 13 millió forintos bírságot szabott ki, és elrendelte az építmények bontását. Lázár János elismerte a mulasztást, ugyanakkor méltánytalannak tartja a döntést, és állítása szerint a beruházásokkal nem okozott kárt. Megjelent a NAV listája arról, hogy a május 20-áig felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ából mely civil szervezetek mennyi támogatást kaptak. A felajánlott összeg idén összesen 21,5 milliárd forint volt. A legtöbb támogatást a Partizánhoz kötődő alapítvány kapta, több mint 42 ezer felajánlótól 576,9 millió forintot. A második helyen a Telexet támogató alapítvány áll, amely 35 ezer adózótól 543 millió forintot kapott. Jelentős összegek érkeztek egészségügyi alapítványokhoz is, köztük az Országos Mentőszolgálat, a Heimpál Gyermekkórház és a Betesda Kórház alapítványához. Megszavazta az országgyűlés a dízelautók után járó támogatást. A döntés szerint a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek december végéig havi 5000, összesen 20000 forint kompenzációt kapnak az üzemanyagárak emelkedése miatt. Az első havi összeg októberben érkezhet külön igénylés nélkül. Akiknek szerepel a bankszámla számuk az adóhivatal adatbázisában, utalással kapják meg a pénzt mások postai úton. A támogatás azokra is kiterjed, akik 26. január 1-e után vásároltak autót, ők néhány héttel később juthatnak hozzá az összeghez. November 1-től emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója. A pénzügyminiszter szerint a módosításból 90 milliárd forint többletbevétel keletkezhet, amelyet az egészségügyi források bővítésére fordítanak. Az adóemelés a teljes dohánytermékkört érinti. A cigarettánál 9, a hevített dohánynál 25, a finomra vágott fogyasztási dohánynál pedig 26%-os növekedés lesz. A végső fogyasztói árakban a cigarettáknál körülbelül 5%-os, a hevített dohánytermékeknél mintegy 10%. Százalékos drágulás várható, attól függően, hogy a gyártók mennyit hárítanak át a vásárlókra.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzat és a Bringa sziget szervezésében idén már 9. alkalommal rendezik meg a Bringa várost, Nyíregyháza a hagyományos őszi családi kerékpáros szabadidősport rendezvényét. A Bringa város célja ezúttal is az aktív egészséges életmód és a kerékpározás népszerűsítése, miközben a résztvevők két keréken fedezhetik fel Nyíregyháza különböző pontjait. A rendezvényen résztvevők pecsétgyűjtő menetlevelet kapnak, amellyel a városban talán helyszínek felfedezésével ajándékokra is szert tehetnek. Összesen 24 pecsétgyűjtő hely van, ebből 14 regisztrációs pont is. Nem versenyről van szó, mindenki a saját tempójában keresheti fel a helyszíneket, a Kossuth téren pedig programokkal várják a bringásokat. Egyre többen kerékpároznak Nyíregyházán, és aki mind a 24 helyszínt felkeresi majd az eseményen, közel 60 kilométer tekerhet. 38-29-re győzött a Deac férfi kézilabda csapata a Mezőkövesd ellen a Magyar Kupában. Az első fél idő után 3 góllal vezetett a Debrecen, és végül maga biztosan nyert. A hétvégén az NB1B-ben lesz hazai fellépése a csapatnak, szombaton a Rákos mentét fogadja a Deac. A bajnoki rajt előtti utolsó felkészülési mérkőzését játssza pénteken a Deac kosánlabda csapata. A 17 órától kezdődő összecsapáson a Szeged látogat az Oláh Gábor utcai sportcsarnokba. A találkozót követően a klub közönség találkozót szervez, melyen a vezetőség, a szakmai stáb és a játékosok is képviseltetik magukat. A hajdúságiak a felkészülési időszakban eddig 4 edzőmeccset játszottak. A bajnokok ligájában is érdekelt Nagyvárad elleni hazai vereség után a Tiszaújváros, a Szeged és a Szolnok gárdáját is legyőzték idegenben. A bajnokságot Sopronban kezdi az együttes szeptember 25-én. Pázmány Péter a Máltán megrendezett Special Olympics Európa bajnokságon kiválóan szerepelt. Az úszóversenyre közel 40 országból érkezett, mint egy 400 sportoló. A nyíregyházi versenyző a 4x50 méteres gyorsváltóban első lett, 50 méter háton negyedik, 50 méter gyorson pedig ötödik. Az edzője Juharos Gábor. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: A hét további felében gyakran zavarhatják felhők a napsütést, egy-egy futózápos zivatar nem kizárt. A maximumok 19-30 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Egy anyuka meg apuka kitalálta, hogy a gyerekének adnak zseppénzt, és megadóztatják őket. Tehát, hogy levonják az adót a zseppénzből. És
2: tehát bruttóba kapja.
1: Nettóba kapja, de a bruttó, tehát ő, mint az állam, aki adja ezt a zseppénzt, ő már levon belőle, és vissza is kerül.
2: De várj, és akkor azt elmondja a gyereknek, hogy figyelj, egyébként ennyi lenne az összeg, de csak ennyit kapsz meg belőle, vagy odaadja. Illetve nem adja így. Oda, persze, hogy nem adja oda.
1: De meg kell fizetnie adóban. Uh-huh. Tehát, hogy vagy nem adja oda, vagy pedig visszafizeti neki,
2: az
1: mint adót, mert hogy azt
2: akkor
1: mondta,
2: tényleg látja a súlyát annak, hogy ebből vissza kell adni.
1: Igen, szerinted egy 2 éves gyerek ebből milyen súlyt lát, mert azt hiszem 2, 5, meg 7 évesek a gyerekek. Tehát egy...
2: Kapaj paraszt.
1: Kimegy a gyerek, játszik a homokozóba, épít egy várat, és akkor majd oda megy hozzá az apuka. Na kisfiam, akkor egy, volt-e illeték befizetve arra, hogy a telek után? Kettő. Uh-huh.
2: Nézzük a védőfelszerelést.
1: Igen, volt-e rajta bukós isak? Volt-e, de? 3. Egyébként a helyi iparűzési adót befizetted
2: és
1: már?
2: És a napi bejelentés semmi a helyzet.
1: Igen, szeptember 15, be kell fizetni. Na, légy szíves, akkor a 2%-ot gyorsan levonom belőle, stb.
2: Ja, hogy nem akarod, nem vagy hajlandó, nem működsz együtt, hívom a rendőrséget.
1: Igen, igen, igen.
2: Tanulja meg a gyerek, mire 3 éves lesz.
1: Nem. Nekünk volt még ez a takarékbélyeg, neked már biztos nem volt. Amikor én voltam gyerek, akkor lehetett gyűjteni ilyen iskolai takarékbélyeget, ami azt jelentette, hogy kaptál a szülőktől zseppénzt, elvitted, megvetted a tanárnénitől az 1, meg 5, meg 10 forintos matricákat, egy ilyen albumba gyűjtögetted, és akkor évvégén ezt összeraktad, és akkor beválthattad az iskolában, és egybe megkaptad azt az összeget. És tök jó volt, mert azt mondtad, nyilván úgy reklámozták, hogy egy évig gyűjtögetsz és veszel egy biciklit. Hát persze, hogy ha anya meg apa ad neked annyi bélyegre valót, hogy egyébként tudtál előle venni biciklit.
2: Okay, viszont nagyon rossz marketingje volt ennek, ugyanis nem véletlenül találták ki azt a mondást, hogy megmutatod a lánynak a bélyeggyűjteményet. Tehát, hogyha az lett volna, hogy van egy kiszemelt lány, aki tetszik neked, mutasd meg a bélyeggyűjteményet.
1: Igen, és akkor rögtön megnézte, hogy hány forint értékű az a bélyeggyűjtemény, és már dobott is, hogyha nem volt megfelelő. Micsoda? Nem tudsz megvenni egy biciklit, csak egy pöttyös labdát? Na hát akkor kész.
2: Hát ez sajnos a mai világban is hasonlóan működik, csak nem bélyeggyűjtéssel.
1: Tudod, hogy a szívem szakadt meg, amikor a végén oda gyűjtögettem a kis bélyeget, bevittem az utolsó tanítási napon, hogy akkor beváltom, és egy ilyen mozdulattal egy tollal így keresztül húzták az összes bélyeget, amit addig ragaszgattam, ezzel érvénytelenítették a bélyeggyűjteményt, hogy ne lehessen még egyszer beváltani, majd kaptam egyben, mit tudom én, 100 forintot, és akkor így tök

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép reggelt, jó sportolást, és Szoboszlaitól hatalmas gólokat.
3: Így van, jól játszott és gólt lőtt. Bár sokan kritizálták a játékát, hogy nem tetszett. De ezt képest mondjuk egy...
2: De nem szép játékra játsszák a focit.
3: Ennyi, hanem gólra. Reméljük, hogy 2029-ben is találkozunk majd vele, mondjuk Budapesten, akár mondjuk egy konferencia liga döntőben. Nem biztos, hogy a Liverpool ezzel elégedett lenne, mert ők azért inkább a Bajnokok Ligáját szeretik megnyerni, de hát ha már a konferencia liga döntőt Budapesten rendezik, nem lenne rossz magyar résztvevővel. Tegnap megszületett a döntés, hogy Budapest újabb nagy rendezvény házigazdája lesz, úgyhogy úgy készül 2029 tavaszán, hogy majd készíts egy best ofot, mert írd fel, mert esetleg ott leszel egy konferencia liga döntőn. Hogy ott lesz a világbajnokságon Arsunkajev, Musza, birkózó, azt még nem tudjuk, magyar srácról van szó. Róla tudni kell, hogy a testvérével együtt ugye megérkeztek a szülők Magyarországra, orosz és nigériai szülők gyermeke egyébként Arsunkajev, és ő már Budapesten született. 17 éves, ha jól emlékszem, de még nem kapta meg a magyar állampolgárságot. Többször kérelmezték, mindig elutasították.
2: És az hogy lehet, hogy ide születik, akkor nem magyar?
3: Mert hogy választania kellett, hogy most orosz vagy nigériai állampolgár lesz-e, hiába Magyarországon született, a szabályok szerint ő a nigériait választotta végül, és nigériai állampolgárként viszont csak ilyen átmeneti vízumokat kap, tehát ideiglenes útlevelet. Így részt vehetett már Európa-bajnokságon és világbajnokságon is, érmet is szerzett, ezüstérmet, ha jól emlékszem, de most úgy néz ki, hogy nem utazhat majd Los Angelesbe, mert hogy oda viszont már olyan biometrikus útlevélre van szükség, amit nem kap meg, mint ideiglenes tartózkodó. Na most 17 év alatt kétszer azt hiszem elutasították már az állampolgári kérelmét úgy, hogy Magyarországon nőtt fel. Miközben meg volt egy időszak, amikor boldog-boldogtalan átjött a határon, és már megkapta a magyar állampolgárságot. Szóval ez felháborító, és azt kell, hogy mondjam, hogy már most a birkózó szövetség, mert mindenki mellé állt, és azt mondta, hogy de hát egyrészt a magyar sportnak az érdeke is az, hogy ott legyen, meg hát megérdemli ez a srác, ha már itt nőtt fel Magyarországon, és magyarnak vallja magát. Hát az útlevele szerint továbbra is nigériai, úgyhogy meglátjuk majd, hogy hogy alakul ez a döntés. Közben pedig Pázmány Péternek gratulálunk, aki egy speciális olimpián vett részt Máltán. Egy fiatal úszóról van szó, egy nyíregyházi úszóról, és váltóban aranyérmet szerzett. 400 sportoló vett részt ezen az eseményen, és több kategóriában is a top 10-ben végzett, úgyhogy le a kalappal előtte, illetve az edzője Juharos Gábor előtt, aki felkészítette erre a versenyre, és hát további sok sikert kívánunk majd Pepének, hiszen ez rengeteg lemondással és rengeteg munkával jár. És hát még egy érdekességet hoztam neked, soha nem hallottam még ilyet, hogy ezért büntettek volna a Forma 1-ben, illetve itt sem a Forma 1-ben, hanem a Forma 2-ben szabtak ki a Nemzetközi Automobil Szövetség a büntetést. Megvan még Juan Pablo Montoya?
2: Oh, igen, abban az időben néztem nagyjából Forma 1-ben.
3: Tessék, neki a fia, Sebastian Montoya, kimondottan jó versenyző, az F2-ben indul, és hát van egy húga is, aki elég szemrevaló teremtés, tehát nem is tudom hány tízezer követője van az Instagramon keresztül, rengetegen követik, nézik a fotóit, és hát ha már ott járt a tesójának az F2-es versenyén, akkor a Box utcában gondolta, hogy csinál egy pár fotót. Apró szépséghiba volt, hogy ilyen erősen dekoltált ruhában volt, és hát a szoknya sem sok mindent takart, mert ilyen térd fölötti szoknya volt, egy mindig szoknya, de nagyon ízlésesen, dekoratívan, tényleg jól nézett ki, megnéztem én is.
2: Hát
3: a
2: jó volt rá.
3: Csak nézni. Azért néztem meg egyébként a képeket, hogy tudjam neked majd vázolni.
2: Egyértelmű.
3: Na most ő csinált egy fotót a tesójának a kocsija előtt, ott áll a 11-es rajtszámú autó, lefotózta magát a hölgy, kirakta az Instagramra, és a Nemzetközi Szövetség kiszabott rá egy bírságot. Kapaszkodj meg, nem fogja földhöz vágni, azért szerintem a Montoya családot 180 ezer forintnak megfelelő bírság, tehát 500 eurós büntetés szabtak ki rá, mert hogy túl rövid a szoknya.
2: Tehát erre vannak külön szabályok, tehát van valahol egy ilyen tétel, egy ilyen árlista, hogy ó, várjál, mekkora a szoknyám? Van nálad 500 euró, mert ez büntetés.
3: Jogos a kérdés, ők is feltették ugyanezt, és azt mondták, hogy nem ez volt a baj, hanem az volt a baj, túl közel ment az autóhoz, és oda csak csapattagok mehettek volna, illetve mehettek vendégek is, de a tűzvédelmi előírások miatt oda nadrágviselése kötelező.
2: Hát a szoknyában kevesebb az anyag, ezért kevesebb ideig ég.
3: De azt mondták, hogy a bőr viszont megéghet, és utána akkor abból probléma lesz, ezért büntették meg. Én emlékszem, hogy a régi szép időben, lehet, hogy ez most már nincs így, De hát a szerelők rövidgatyában is szerelték az autókat. Tehát ott álltak
2: az voltak a szoknyás lányok, akik
3: az tartottak a napernyőt. Igen. Tehát, hogy az úgy rendben van, de a műhelynél, vagy a boxban, ahol szerelik az autókat, azt mondták, ott van üzemanyag, meg van mindenféle. Ezek szerint a rajtáson álló autók azok üzemanyag nélkül állnak ott. Nem tudom,
2: én már félek attól, hogy ha szoknyába fog tankolni, akkor esetleg büntetést kapok.
3: Látod, most a benzinkutasok is rögtön fejükhöz kapnak. Ez az. Tehát tudtuk valami, azt mondja, ott jön az a hölgy. Majd én kimegyek, megtankolok, nehogy megégjem.
2: Jó, amúgy 6.25 a 95-es, magának 6.50.
3: Kivéve, ha van dízel kedvezménye. Kapcsolódva a mai témákhoz.
2: Benzines autóval jöttem, de a dízelből kérek, mert az olcsóbb.
3: Így van. Én azt hittem, ez valami, tehát hogy azért több helyen vannak az arab világban, vagy Ázsiában futamok, és hogy esetleg ott volt valami előírás, hogy túl rövid volt a szoknya. Nem, kiderült, hogy a tűzvédelmi okok miatt. De szerintem, hát nem tudom, hogy mi lehetett igazából.
2: Ez költségvetési hiány.
3: Nagyon kellhetett az 500 euró a szövetségnek. Úgyhogy most már hatszor meggondolja majd Montoyának a tesója, hogy milyen közel megy egy autóhoz, vagy a műhelyhez. Vannak érdekes dolgok.
2: Igen, mondod, hogy a szoknyája miatt 180 ezer volt a büntetés. Hát még az a szerencsé, hogy ez jóval többbe kerülhetett valószínűleg a szoknyája, mint 180 ezer, tehát így megérte.
3: Igen, és azt mondta, hogy te jó, a követőimnek most csináltam egy fotót, az sokkal többet hoz a konyhára.
2: Hát sokkal
3: többet. Így innentől le a következőre is megy, mert azt az 500 eurót azt inkább előre befizeti, sőt, megnézzük, hány futam van még, 10, tessék, 5000. Kifizetem előre.
2: Igen, mert a százszorosát hozta az egy poszt, amiben erről megemlékeztem. Laci, hát köszi a vidámságot és a sport összefoglalót, most pedig zenélünk.
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Ezeket be fogják hajtani adótartozásként. Ha 5000 forintos kamarai tagdíjat sem fizeted be, akkor egy idő után azt hiszem a 10000 forintos értékhatárt eléri, akkor majd adótartozásként behajtják, majd kapsz egy végrehajtót. Nekem volt ilyen. Tehát nem emiatt, hanem a villanyszámla miatt. Tehát, hogy egy nagyon komoly 6300 forintos tételt nem fizettem be, mert a kutya megette a csekket. Gondoltam, majd kapok egy másikat, mert
2: de most csak kamuzol.
1: Nem. Láttam én, hogy
2: hát
1: valami...
2: De senki nem hiszi el, valami hihetőbbet talál ki, még ha igaz is, nem hát, fogják elhinni.
1: Na, hát ismerjék meg a kutyámat. Szóval, hogy a postaládában nem volt jó bedobva, láttam én, hogy valami csekkdarabot lóg a szájából, de hát akkor már azt nem tudtad megfejteni, hogy mi.
2: Buksi, csak a QR kódot ne.
1: Igen, hát,
2: na, azt is megettem.
1: Annyira nem hiányzott az a szolgáltatónak az a 6300 forint, mert 3 évig nem kértek semmit, majd a 4. évben egyszer egy nyaralás kellős közepén kaptam egy SMS-t, hogy a saját érdekében azonnal hívjon fel, nem tudom, milyen végrehajtó iroda. Hát nyilván nem esett jól, felhívtam, ott egy robottal beszéltem 5 percig, mire kapcsoltak valakit, aki elmondta, hogy hát annak idején még 6 évvel, nem tudom, hány évvel ezelőtt volt önnek egy 6300 forintos tartozása.
2: Tetszik emlékezni rá?
1: Igen, ezt átadták a végrehajtónak, és azért ő be fogja hajtani, mert most már 10000 forint fölött van a kamatokkal, meg mindennel együtt. És akkor én mondtam,
2: mit vagyok a Dél-Afrikai Köztársaságban, jöjjön érte.
1: Hát igen, de mondtam, hogy ne haragudjon, vagy előbb beszélek a szolgáltató, és megkérdezem, hogy tényleg van tartozás. Felhívtam, megnézték, tényleg volt, és mondtam, hogy nem kellett volna valami értesítést küldeni, ha már, mert máskor úgy van, hogyha nem fizetsz be valamit, akkor kapsz egy, legalább egy e-mailt, vagy valami, mert egyébként is utána már úgy online intéztem az ügyeket, és akkor így mondták, hogy hát ezt a kolléga elmulasztotta. Hát akkor.
2: Semmi baj.
1: Mondtam, hogy és ez a megoldás, akkor azonnal egy végrehajtót küldenek rám 6300 forint miatt, és mondta, hogy tudja mit, egyezzünk meg, ha most kifizeti ezt a 6300-at, akkor eltekintünk a kamatoktól, meg mindentől, mert mi is hibáztunk. Hát gondoltam, megegyeztünk. Nyilván nem azt vitattam, hogy nem fogyasztottam azt a 6300.
2: És akkor mondtad neki, elnézést, jó, de szóljon már akkor a bérgyilkosnak, hogy váljon le.
1: És pont ezt akartam mondani, hogy az meg ott ült, és mondta, hogy kivettek a zsebemből 4000 forintot, azt nem hiszem el.
2: Nem, mert csak 10%-ot kap, a 630 forintot kivettek a zsebemből.
1: Igen.
2: Én hallottam régen olyat, hogy például volt, akinek 1 millió forintos közös költség tartozása volt. Ahhoz azért jó sokáig nem kellett fizetni, amikor beszorzod azt, hogy annak idején 5000
1: forintjával. Akkor lekapcsolod
2: szégyenfal. Hát kiteszed, hát most egy tömbházban, ahol van 89 család.
1: Megrázza magát, és megy tovább. Hát gondolom, hogy ez szóba került a ilyen képviselői ülésen, vagy bármikor a lakógyűlésen, hogy...
2: Életemben nem voltam még lakógyűlésen, el kéne mennem már egyszer.
1: Hát mert valószínűleg neked volt a tartozásod.
2: Nem mertem, megjelenni sem mertem.
1: Nézd meg, olasz, mert megint meg sem jelenni.
2: Mindig ott volt a...
1: Egymilliós közös költség.
2: Ott volt mindig a földszinten a postaládáknál, és mikor megláttam, akkor jutott eszembe, hogy tényleg erre nem jöttem el. Mindegy, most még megyek, mert még inkább most még nem megyek be a házba. Na, úgyhogy én nem voltam soha ilyen lakógyűlésen, de állítólag nagyon izgalmas. Szóval ez is érdekes, hogy valahol tehát felhalmozni, az azt jelenti, hogy 10 éven keresztül nem fizetett, igen, vagy még több.
1: Igen.
2: És mit tudnak vele kezdeni? A eladásnál ráterhelik a lakásra, nem? Nem terhelik rá?
1: Szerintem nem. Majd a következő lakóra az legalább abba bíznak, hogy az majd fog fizetni. Hát fizetett helyette a többi, ezek szerint. Mert nem tudod másképp ezt behajtani. Tehát a liftet ki kell fizetni, az áramot ki kell fizetni, a festést, a, ilyesmit a lépcsőházban.
2: A lift elé megbeszélem. Egyik éjszaka megbeszélem.
1: Amúgy is földszinten lakok, én nem használom a liftet. Na ez szokott még lenni.
2: Igen.
1: Hogy minek fizessem én
2: nálunk
1: például.
2: Nálunk hideg van, nálunk meleg van.
1: Igen. Igen, mert a másik az lecsavarja, meg felcsavarja.
2: Oké, csak ezzel ne adjuk már ötletet, mert most akkor többeknél felcsillant a fény, hogy hát akkor nem fizetem be
1: én sem.
2: Meg én sem, és akkor végül is akkor ki fogja befizetni. Ha megesz minket az enyészet.
1: Jó kérdés. Én mindig ezen gondolkodtam, hogy a költségvetésbe betervezik azt, hogy az állami költségvetésben, hogy mennyi lesz a büntetésből befolyó összeg a szabálysértések esetén. Hát, de ha mindenki betartaná, akkor mi költségvetési hiány lesz, mert ezek a szemét lakosok, ezek normálisan közlekedtek?
2: Hát.
1: Vagy hogy?
2: Tehát,
1: hogy
2: kedves sokszor... honfitársaim, a 27%-os adót 35-re kell, hogy felemeljük, mert mindenki betartotta a szabályokat.
1: És
2: nem jött be, több hát milliárdos hiányunk van.
1: Nem győztünk kihelyezni 30-as táblákat olyan eldugott helyekre, hogy ne lássa senki, és utána lefotózunk.
2: Nézd meg, ezek a magyarok 25-tel mennek.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: A Király dinnyéről már beszélgettünk, és több hallgatók
2: is... Kerékpárosok barátja.
1: Igen, megjegyezte, hogy egy ilyen nehezen kiírtható mocsok egy növény.
2: Találtál egy települést, ahol összefogott a lakosság, és úgy döntöttek, hogy na jó, akkor ennek véget vetnek.
1: Igen, a falu megelégelte.
2: Mi az értelmük ezeknek a növényeknek? Én nem tudom, annak idején, amikor ugye a Jóisten megteremtette ezeket, még a szúnyogra se jöttem vele, de majd egyszer valaki írja már meg nekünk, hogy ezeknek milyen hasznuk lehet.
1: Hogyha csomóba kötöd, akkor nagyszerű hátvakaró, csak erősen kell ütni a hátadat.
2: Ilyen kínzó, aha.
1: Szerintem
2: nagyon
1: az
2: jó. Tüskés. Egy-két gyomnövénynek már megtaláltuk az értelmét. Melyik volt ez, a purcsin? Vagy mi
1: purcsin,
2: volt?
1: Igen, hogy tele van antioxidánssal.
2: Omega-3.
1: Nagyon
2: jó. Csak hát nekem pont a kertben ott terem, ahol a kutya meg a dolgát végzi el. Tehát nyilván azért így még nem volt idő megkóstolni. Meg
1: hát miért nem lehet megmosni? Nagyon...
2: nem tudom. Lehet, hogy a kutya is pont az omega-3 miatt megy oda. Tehát egy vonza azt mondja, ez az egyetlen gyomnövény, amit használhatna a gazdám, de eljén tönkre teszem 2 perc alatt.
1: Jó, hát a gazdámnak egy kis aminósabbal meglocsoljuk.
2: De a kert hátsó részén, ahol egyébként a kutya nem is jár, na ott nem. Ott nem. Ott meghagytam egyébként a mentát idén, és az szépen elszaporodott, tehát jó menta illat volt, főleg amikor mondjuk a fűnyíróval nem veszed észre, átmész rajta, utána a környéken is olyan jó menta illat van.
1: Jó, egyébként olyan szempontból jó, hogy jó. Persze, tehát hogy nem kell összeszedni a kutyagumit fűnyírás előtt, mert úgy vagy vele, hogy ó, majd a menta elnyomja az illatát, amit összeszed a fűnyíró.
2: Igen, de hát már azt mondták, a pitypong is egészséges, abból is lehet dolgokat csinálni. Hát, hogy lassan mindennek megvan, még egyelőre a Király dinnyének nem tudjuk, annyi a pálinkába teszed és megiszod, akkor utána mondhatod, hogy kicsit karcos.
1: Hát jó, oké, hogy nem tudjuk, hogy mi a haszna a Király dinnyének, de volt már valaki, aki meglékelt ezt a Király dinnyét? Lehet, hogy van benne valami.
2: Hát ez a...
1: Igen. Lehet, egy nagyon jó teát lehet belőle főzni.
2: Ki tudja. Majd valamelyik okos rájön, hogy egyébként abban is mennyi vitamin van, és akkor utána majd hirtelen nem kivágni fogják.
1: Igen, csak szúrja a nyelvemet, meg a nyelőcsövemet.
2: Igen, tudod, majd ez a falu, amikor ott most kihúzgálták most az összeset.
1: 16 ilyen óriás zsáknyit szedtek össze, 2 traktorpótkocsi mennyiséget.
2: Nagyon jó, 2 hónap múlva kijön, hogy egyébként ez aranyat ér a Király dinnye, és mennyibe kerül, ők meg majd ott vakargatják a fejüket. Ó, ez meg emlékszem.
1: Ó, lett volna pénz a templom felújításra.
2: Mennyit összeszedtünk? Igen. És hova vitték a szomszéd faluba, akik a haragszanak?
1: Igen, az a legjobb, és ott szétgerebjélték az úton.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Elindult az idei szociális tüzelőanyag program. A technikai dolgozókra is kiterjed az iskolai béremelés. Átalakul a szakképzési centrumok vezetése. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Elindult a 2006-os szociális tüzelőanyag program, amelyre a legfeljebb 20 ezer lakosú települések önkormányzatai pályázhatnak. Szeptember 30-ig igényelhető vissza nem térítendő támogatás tűzifa vagy barna kőszén vásárlására. A tüzelőanyagot az önkormányzatok térítésmentesen juttathatják el a rászoruló családokhoz. Egy háztartás legfeljebb 5 erdei köbméter tűzifát vagy 10 mázsa barna kőszenet kaphat. A támogatási döntések várhatóan október végéig megszületnek. A megítélt tüzelőanyag pedig legkésőbb 2027. február 15-ig kell kiosztani a jogosultak számára. A technikai és kisegítő dolgozókra is kiterjed az óvodákban és iskolákban tervezett béremelés. Lannert Judit oktatási miniszter parlamenti válaszában erősítette meg, hogy a nevelést oktatás közvetlenül segítő munkatársak mellett a takarítók, karbantartók, kertészek és konyhai dolgozók bére is emelkedik. A korábbi kormányzati bejelentés szerint a bérrendezés két lépcsőben valósulhat meg, az első emelés október közepén, a második pedig 2027. január 1-én érkezhet. A tervek alapján az érintettek fizetése az emelések után összességében akár 35%-kal is meghaladhatja a garantált bérminimumot. Kevesebb felső vezetővel működnek jövőre a szakképzési centrumok. Az országgyűlés 143 igen és 42 nem szavazattal fogadta el a szakképzési törvény módosítását, amely megszünteti a jelenlegi kettős vezetési rendszert. A kancellári munkakör kivezetésével a centrumokat a jövőben egy főigazgató irányítja majd. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki, amelyen a jelenlegi vezetők is indulhatnak. Az új irányítási rendszer 2027. január 1-én lép életbe. A változtatás célja a vezetési struktúra egyszerűsítése és az irányítás hatékonyabbá tétele. Óvoda összevonásokra és intézményi átszervezésekre lehet szükség a következő években. A csökkenő gyereklétszám miatt erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezetének elnöke. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2025-26-os nevelési évben országosan több mint 63 ezerrel több óvodai férőhely állt rendelkezésre, mint ahány gyermek óvodába járt. A férőhelyek kihasználtsága így 83,6%-os volt. Totyék Tamás szerint a tartósan csökkenő születés létszám miatt egyre több településen merülhet fel intézmények összevonása vagy átszervezése. Az országos számok ugyanakkor jelentős területi különbségeket is elfedhetnek.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Egy hidegfront érkezett térségünkbe, kisebb esőzápor zivatar a folytatásban is előfordulhat. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira északira a szél, a maximumok 18-30 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden

0: akit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: 27-ről 5%-ra csökkent a tűzifa áfája, új bűnügyi és rendészeti elnök helyettese van a NAV-nak. Hosszabb leállás tapasztalható a földgázos ügyintézésben. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Szeptember 15-től 27-ről 5%-ra csökkent a tűzifa általános forgalmi adója Magyarországon. A kedvezményes áfa kulcs a hagyományos tűzifa több formájára, így a hasított és méretes fára, a tuskóra és a rűzsire, valamint a fa pelletre és a fa briketre is vonatkozik. A kormányközlések szerint az intézkedés célja, hogy a fűtési szezon előtt mérsékelje a fával fűtő háztartások kiadásait. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint az 5%-os adómérték kizárólag a jogszabályban meghatározott fűtési célú termékek esetében alkalmazható. Szeptember 16-ával hivatalba lépett a Nemzeti Adó és Vámhivatal új bűnügyi és rendészeti elnök helyettese. Sisák Attila egyik kiemelt feladata a költségvetési bevételek védelme, az adó visszaélések feltárása, valamint a hazai és nemzetközi társhatóságokkal való együttműködés erősítése lesz. Az új vezető korábban többek között a rendőrségnél, a pénzügyminisztériumban, a vám és pénzügyőrségnél, valamint a NAV bűnügyi főigazgatóságánál is dolgozott. Szakmai tapasztalata elsősorban a költségvetési csalások, a pénzmosás és az ezekhez kapcsolódó szervezett bűnözés elleni fellépéshez kötődik. Jelentős informatikai átállás miatt több mint egy hétre leáll a földgázos ügyintézés az országban. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető az online ügyfelszolgálat és a mobil alkalmazás földgázos ügyintézése sem. Ebben az időszakban nem lehet majd többek között szerződést kötni, felhasználó változtatást, bekapcsolást vagy kereskedő váltást intézni, illetve szerződéses adatokat módosítani. Egyes számlák a megszokottnál később érkezhetnek. Az elektronikus számlák, bankkártyás befizetéseik szünetel, ezeket átutalással lehet majd rendezni. Átfogó költségvetési reform előkészítésén dolgozik a pénzügyminisztérium. A tárca egy közpénzügyi munkacsoportot hozott létre, amely a költségvetési szabályok és a közpénzügyi rendszer felülvizsgálatával foglalkozik. A vizsgálat többek között az éves költségvetés előkészítését, a kiadások ellenőrzését és a költségvetési tanács működését is érinti. A munkacsoportnak november 30-áig kell előkészítenie a helyzet elemzést, a reform koncepciót és annak részletes ütemtervét. A tervek szerint a kidolgozott javaslatokról szakmai konzultációt is tartanak. A kormány korábban jelezte, hogy a jövőben ősszel nyújtaná be a költségvetést az országgyűlésnek.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Jó hír az allergiásoknak, hogy véget ért a pallagfű szezon csúcs időszaka, azonban a front érzékenyek meleg front jellegű tüneteket tapasztalhatnak. Körükben fejfejes migrén keringési panaszok egyaránt előfordulhatnak. A hajnali órákban 8-16 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Az. Csak jó zene ez a Sunshine FM. Tideni újdonsága szólt, ez a van valami, 6 óra 34 perc van, és hát van valami mondjuk a hétvége közelette, az az, ami esetleg kicsikét összehozhatja az embereket, illetve mondjuk talán könnyebbé teheti a ma reggelt. Hát hogyha türelem megvan az utakon, akkor azt gondolom minden megvan. Közben nekünk Laci üzeni Debrecenben, hogy a Böszörményi úttól az Egyetem Sugárútig egy-egy sávon lehet közlekedni, 30 km/h sebességkorlátozás. Köszi Laci, kövessétek a példáját, hogyha van útinfótok, akkor várom, köszi előre is rólad. 23-16-3000. Mai időjárásunk pedig pont olyan, mint amilyennek jósolták. 27-28 fok, tehát koranyárias, vagy későnyárias, koratavaszias, nem tudom, mit mondjak erre. Egy ilyen nagyon kellemes időjárás lesz. Sok napsütéssel, enyhe széllel, szóval a nyári ruházat és a napszemüveg az szerintem most is dukál. Kettős fronti hatás várható, ami azért kevésbé jó hír. Jelenleg egyébként vételkörzetünkben 13-15 fok van. És a következő napok, sőt, azt mondom, egész héten vasárnap bezárólag 28 fokokat mérhetünk majd, és a hétfő lesz az, ami majd egy erős hidegfronti széllel érkezik, és visszacsökken majd a 28-ból 20-ra, és onnantól kezdve nagyjából majd ezekkel az értékekkel kell számolni. No, és hát számoljatok azzal is, hogy ma vannak ünneplők, hogyha van esetleg a tarsolyotokban, baráti társaságban, családban Zsófia, akkor ne felejtjétek felköszönteni. És hát persze közben hallgassatok jó zenét általunk, hiszen ez a Sunshine FM. Ha pedig lenne útinformációtok, akkor várom. Köszi előre is.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised. Losing control, crazy night, intense.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, Dr. Béressel és Verib Tamással, ugye nem bántad meg című dalunk szólt. Jó reggelt, vigyázzatok egymásra az utakon, és közben pedig készüljetek a mobilitási hétre, ugyanis már tegnapi nappal elindult, szeptember 16 és 22 között díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon, úgyhogy szeptember 22-én az autómentes napon pedig 1000 forintért váltható napi jegy, amellyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. Használjátok ki a lehetőségét, hogyha benneteket érdekel, és úgy érzitek, hogy kompetensek vagytok ebben a történetben, és hogyha további információra lenne erről szükségetek, akkor a sunshine.hu weboldalon a friss hírekre kattintva megtaláljátok ezeket is, úgyhogy nézzetek szét, akár Facebook oldalunkon is, érdemes egyébként azt is bekövetni, mert sok hasznos és sok vicces tartalmat is találhatok majd, úgyhogy gyertek és nézzetek rám, közben pedig útinformációval szolgálhattok, SMS és Viber számunkon, az SMS és Viber falunk pedig a 0623 16 3000. Még mindig Gorcsú alatt a Böszörményi út Debrecenben, ott egy-egy sávon lehet közlekedni. Nagyon fontos, hogyha éppen nem arra van dolgotok, akkor jobb, ha kerültök. 30 km per órás sebességkorlátozás mellett zajlik mindez. Aztán hát továbbra is ugye fenntartja a figyelmet, és kicsikét a forgalmat is. Nyíregyházán a Vasvári Pál utcán épülő körforgalom a Hímes csomópontján. Ez még kitart egy darabig, véhetően idén még ezzel kell számolnotok, úgyhogy legyetek türelmesek és informatívak. Közben pedig szóljanak a jó zenék is. Nem sokára majd itt lesz Adele, a Rolling in the Deep-el. Előtte benézett hozzánk Ben Zombón is. Oh!

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát a Böszörményi úton a Nádor utcáig a külső forgalmi sáv le van zárva buszmegálló átépítés miatt, és ott teljesen megváltozott a forgalmi rend, tehát erre nagyon figyeljünk. A Nagyerdei stadion környékén ugye az esti rendezvény miatt teljesen megváltozott minden, mert korlátozó táblákat tettek ki, valamint parkolási tilalmat helyeztek ki, ilyen jelző táblákat, tehát ott nem menjünk, ha lehet, nem menjünk arra, mert ott nagyon nehéz a közlekedés. Illetve a 48-as számú főútvonal vezető szakaszán történt egy vadgázolás, és sajnos ez személyi sérüléssel járt. Hát a városban is egyébként óriási forgalomban és lassú haladást tapasztaltunk.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Engedély nélkül átalakított autókat is kiszűrnek Debrecenben. Szigorúbban büntethetik az extrém gyorshajtókat. Negyedik tanévét kezdi a Mozdulj Debrecen iskola program. Földi Betti vagyok, íme részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Rendszeresen tart közlekedésrendészeti ellenőrzéseket a rendőrség Debrecenben. A cél a kirívó szabályszegések, az illegális gyorsulási versenyek és az engedély nélkül átalakított járművek kiszűrése. A járőrök a napokban több tucat autót vizsgáltak át. Akadt olyan sofőr, aki forgalomból kivont érvényes biztosítás nélküli vagy lejárt műszakival rendelkező járművel közlekedett. Engedély nélküli átalakítások miatt több esetben a közlekedési hatóság felé is jeleztek. A rendőrség közölte, a jövőben is folytatja a hasonló ellenőrzéseket a közlekedés biztonságának javítása érdekében. Szigorú fellépést tervez a kormány az extrém gyorshajtókkal szemben. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint vizsgálják az átlag sebességmérés bevezetését, valamint azt is, hogy a kirívó sebesség túllépés külön kategóriát kapjon a jogrendben. Az elképzelések szerint az extrém gyorshajtók felfüggesztett börtönbüntetést is kaphatnának, a visszaesőknél pedig akár tényleges szabadságvesztés is szóba jöhet. Egyes esetekben az autó lefoglalását is lehetővé tennék. A minisztérium szerint a cél a súlyos közúti balesetek számának csökkentése, mivel a gyorshajtás továbbra is az egyik leggyakoribb baleseti ok Magyarországon. Negyedik tanévét kezdi a Mozdulj Debrecen iskola program, amely idén már 40 Debrecen intézményben segíti a diákokat abban, hogy többet mozogjanak. Az önkormányzat a program koordinátorain keresztül mozgásfejlesztő órákat biztosít az iskolákban, emellett több közösségi programmal is készülnek a tanév során. A diákok egyik legjobban várt eseménye idén is a kiütő bajnokság lesz, amely az elmúlt években nagy népszerűségnek örvendett. A városvezetés szerint a program célja, hogy a rendszeres mozgás természetes része legyen a gyerek mindennapjainak, és hosszabb távon is hozzájáruljon ahhoz, hogy fittebbek és egészségesebbek legyenek. Új generációs haszongépjárművekhez fejlesztett akkumulátorrendszert mutatott be a Debrecenben is jelenlévő kínai akkumulátorgyártó Hannoverben. A moduláris technológia különböző teherautókhoz és üzemeltetés igényekhez igazítható, maximális konfigurációban pedig akár 1000 kilométeres hatótávot is lehetővé tehet. A gyártó szerint az új rendszer jelentősen csökkentheti a járműfejlesztési időt és a kutatásfejlesztési költségeket is. A nehéz tehergépjárművekhez szánt változatot 12 éves, illetve 1,5 millió kilométeres élettartamra tervezték, miközben a vállalat 70%-os kapacitás megtartást ígér. A cél a haszongépjárművek elektrifikációjának felgyorsítása. Szeptember 16 és 22-e között Debrecen is csatlakozik az Európai Mobilitási Héthez. A programsorozat részeként szeptember 20-án nosztalgia trolibuszok és villamosok közlekednek, szeptember 22-én az autómentes napon pedig forgalmi engedély felmutatásával díjmentesen lehet igénybe venni a városi közösségi közlekedést. Szeptember 16-án bringás uzsonnával várják a kerékpárral érkezőket az Aranybika előtt. Szeptember 19-én kerékpártúrát is szerveznek, amely a Tócoskert több helyszínét érinti. A program célja a fenntartható közlekedési lehetőségek és a kerékpározás népszerűsítése Debrecenben.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Pénteken a hosszabb, rövidebb napos időszakokat gyakran zavarhatják, majd felhők és helyenként kialakulhat egy-egy esőzápor zivatar. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, ködös országrészekkel. Hajnalban 8-17 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sun Café a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
0: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.

0: most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szép reggelt, jó utat, sok türelmet, 7 óra 14 perc van. Debrecenben a Böszörményi-Füredi út kereszteződésében rendőri irányítás van, hogyha arra jártok és esetleg kipróbálnátok magatokat, hogy mennyire ismeritek a rendőri karjelzéseket, akkor hajrá, ha pedig inkább kerülnétek, akkor jó, ha tudjátok, hogy tehát Debrecen Böszörményi-Füredi kereszteződésében rendőri irányítás. Egyébként is a Böszörményi úttól az Egyetem sugárútig egyes sávon lehet közlekedni, és 30 km/órás a sebességkorlátozás. Vételkörzetünkből bármilyen egy információt elfogadunk, 0-23-16-3000, köszi előre és a segítséget. Aztán ami most nagyon sokakat lázban tart az üzemanyagárak emelkedése mellett, hogy a végső fogyasztási árakban a cigarettáknál is ugye itt áremelkedésre kell számítani. A cigaretták mellett a hevített dohánytermékek, úgy általában az összes dohánytermék jövedéki adója november 1-től emelkedik. A pénzügyminiszter szerint a módosításból körülbelül egy 90 milliárd forint többletbevétel keletkezhet. Ezt egyébként az egészségügyi források bővítésére akarják fordítani. És hát itt komolyabb emelésekre is számítani kell. A cigi esetében 9, a hevített dohánynál 25, a finomra vágott fogyasztási dohánynál 26%-os növekedés. A kérdés pedig az, hogy támogatod-e a dohánytermékek jövedéki adójának emelését. Erre pedig válaszolhatsz Facebook oldalunkon a már kirakott posztra, és nyerhetsz vele akár egy páros Cinema City Magyarország mozi belépőt. A TikTok azóta, hogy létrejött és népszerű lett, rengeteg olyan dalt adott a világnak, a kluboknak, a rádióknak, amelyről korábban esetleg nem is hallottunk, és hát egy-egy nagy videó megosztó portál, esetleg személy, influencer, ha felkap egy-egy dalt, akkor onnantól kezdve ki van vajazva az útja a sikerig. Hát ilyen lesz Jugal újdonsága is, ez a Move into the Sun.

0: percek a Sunshine FM-en.
1: Bence Béni, a Fight Club ügyvezetője, ma is érdekes témával bombáz minket itt a Fit percekben.
2: A hidegterápia esetén fontos, hogy ne csak a közösségi médiával tanuljunk róla. A 3 és 15 fok közötti víz egy nagyon erős hideg inger. A szervezet erre azonnal reagál, ezért a fokozatosság kulcsfontosságú. Egy rövid,

0: Prolátmerülés is komoly inger lehet a testnek, és ha bármilyen rosszul lét jelentkezik, azonnal hagyjuk abba. A hidegterápia akkor tudatos, ha nem a határaink feszegetéséről szól.
1: A Fit Percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Lanett Judit szerint a közösségi média minden társadalmi réteg gyerekeire hat. Jövő évre halasztják a gyógyszerfelírási szabályok bővítését. November végéig jár kedvezmény az elektronikus hulladék számlára váltóknak. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A közösségi média már nem csak a hátrányos helyzetű, hanem a kedvezőbb anyagi hátterű családok gyermekeinek fejlődésére is negatív hatással lehet. Erről beszélt Landert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter. A PISA felmérésre hivatkozva azt mondta, világszerte a legjobb helyzetű tanulók teljesítménye is jelentősen romlott. Szerinte a képernyő használata figyelemre, a tanulási szokásokra és a családi kommunikációra is hatással van. A miniszter hangsúlyozta, hogy a szülőknek is példát kell mutatniuk, több időt kell beszélgetéssel tölteniük, és tudatosabban kell kezelniük saját közösségi média használatukat. Jövő év elejére halasztatják azoknak a szabályoknak a bevezetését, amelyek lehetővé tennék, hogy bizonyos esetekben gyógyszerészek és kiterjesztett hatáskörű ápolók is társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszereket írjanak fel. A változtatás elsősorban a tartós gyógyszeres kezelésben részesülő krónikus betegek ellátását könnyíteni meg. Az új rendszerben a szabályozás eredetileg szeptember végén lépett volna hatályba, az új időpont azonban 2027. január 1-je. A halasztást a beteg biztonság és szakmai előkészítésekkel indokolták. November 30-ig lehet igénybe venni azt az egyszeri 1000 forintos kedvezményt, amelyet azok kaphatnak meg, akik elektronikus számlázásra váltanak a hulladék szállításnál. Ehhez regisztrálni kell a lakossági online felületen, majd beállítani az e-számlát. A regisztráció után hozzá kell adni a felhasználási helyet, valamint megadni a vevő azonosítót és egy számlasorszámát. Az elektronikus számla aktiválása után az 1000 forintos kedvezményt automatikusan jóváírják, külön kuponra vagy további igénylésre nincs szükség. Az online felületen a későbbiekben a számlák rendezése és nyomon követése is elérhető. Egyszerűbbé és átláthatóbbá tenni az adózók ügyintézését a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke. Rózsáné Sát Mónika kedden kezdte meg munkáját a NAV élén. Tájékoztatása szerint célja egy kiszámíthatóbb, magas szakmai színvonalon működő adóhatóság kialakítása. A jövőkövető adózók számára a lehető legegyszerűbbé tenni kötelezettségeik teljesítését, miközben az adó elkerüléssel, csalással és a szabályok tudatos megsértésével szemben határozott fellépést ígérnek. Az új elnök szerint kiemelt feladat az egyenlő versenyfeltételek biztosítása és a szabályosan működő vállalkozások védelme is.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Valuta információ a Sunshine FM-en.
3: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok erősödését követően gyengülő tendenciát mutatott, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 425, az eurót 364, a svájci frankot 381, az amerikai dollárt 316 forintos áron jegyezte a bank. Egy hidegfront érkezett térségünkbe, kisebb eső, zápor, zivatar a folytatásban is előfordulhat. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira, északira a szél. A maximumok 18-30 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Lói újdonsága itt a Sunshine-ban, Golden Summer címmel, 7 óra 38 perckor, amikor is megérkezett Dankó Laci.
1: Jó reggelt, két csokolom, hello.
0: Szia Laci, mikor vettél részt utoljára iskolai kiránduláson?
1: Amikor iskolás voltam, bármilyen hihetetlen, középiskolás szerintem, főiskolán már nem nagyon, de főiskolán is volt még.
0: És volt valami emlékezetes pillanat esetleg? Volt olyan, aki rosszul viselkedett, megbüntették?
1: Volt olyan pillanat, amire emlékezünk, erre gondolsz?
0: Hát azért nagyon remélem, hogy azért 18 éves korodig volt olyan pillanat, amire emlékszel.
1: Volt, igen, Pécset jártunk, és ott volt egy osztály kirándulásunk. Mai napig nem tudom, miért mentünk el Pécsre, azért, hogy aztán ott Orfű környékén letáborozzunk, és gyakorlatilag ki sem mozdultunk onnan. Már ez ugye a középiskola vége felé történt, és arra emlékszem, hogy az átmulatott éjszaka során a buszsofőr együtt mulatott velünk, és hát másnap azért Pécsről vissza kellett buszozni. És akkor jöttünk rá igazából, hogy nem volt olyan jó ötlet egy buszsofőrt egész éjszaka fenntartani, és még alkohollal is kínálgatni, mert úgy néha kezdett elpilledni a vezetés közben. Na most életünk leghosszabb buszútja volt visszafelé, mert végig szóval kellett tartani, hogy el ne aludjon.
0: Igen, és ehhez mit szóltak a szervezők vagy a tanárok?
1: Na, tudta a
0: semmit, hátul aludtak, igen. Hát mit szóltak volna? Hát, ők is jót mulattak.
1: Körülbelül ez volt egyébként, tudta az osztályfőnök is, és azért is vitte el minket már egy olyan osztálykirándulás ott a középiskola végén, hogy itt már nem múzeumot akart látogatni az ember, hanem inkább jól érezni magát.
0: Igen, abban az időben több buszsofőr is nyugdíjba vonult idő előtt, azt mondták, én már nem bírok többet inni.
1: A csúcs az volt, mi mesternek hívtuk, és akkor így nem tudjuk a mai napig, hogy mi volt a rendes neve.
0: Mester Sándor.
1: Csak elindultunk az autópályán, jöttünk visszafelé, még akkor nem is volt Pécstől teljesen autópálya, hanem csak ott egy bizonyos szakaszon már, és akkor jöttünk, és akkor láttuk, hogy így megy át a másik sávba, és szóltunk neki, hogy mester, nem kéne a saját sávba, és azt nyit mondott, így ránk nézett, hatalmas az oldalszél. Tudod, így kinéztük, és minden fa így állt, így meg nem mozdult, tehát olyan szélcsend volt, hogy ihaj. Úgyhogy akkor tudtuk, hogy jobb az, hogyha szóval tartjuk.
0: De azért kérdezem egyébként, mert hogy mostanában más szelek fújnak, más oldalszelek, ugyanis hát van egy ilyen legfrissebb hír, ami most amúgy kiverte sokaknál a biztosítékot, főleg egyébként azon szülőknél, akiknek a gyereke is érintett ebben, ugyanis van 8 szlovákiai magyar gimnazista, akik rosszul viselkedtek egy iskolai kiránduláson, és éppen ezért otthagyták őket egy tanárral Franciaországban. Na most nem írják azt egyébként, hogy mi volt egészen pontosan az a viselkedési forma, ami ennyire megbántotta a szervezőket, de egyébként a magyar gimnázium Angliába szervezett kirándulást, és visszafelé a francia-német határon a kirándulás utolsó éjszakáján a diákok egy része, ez az említett 8 fő, 15-17 éves korú fiúk és lányok állítólag nem megfelelően viselkedtek, és zavarták az éjszakai nyugalmat. Éppen ezért a szervező úgy döntött, hogy a 8 tanuló bizony nem utazik tovább a csoporttal, és letették őket Franciaországban egy tanárral együtt. Na most képzeld el szerencsétlen tanárt, aki szintén nem érti, hogy én is rosszul viselkedtem. Nekem mi keresni való van itt? Vagy
1: megvan.
0: Sorsot húztak?
1: Mesterből tanár lett. Tehát a mi buszsofőrünk ma már tanárként dolgozik, és együtt mulatott a diákokkal, ezért aztán Franciaországban hagyták. De ezt nem érted, ez most büntetés?
0: Ez a büntetés.
1: Ez ám a büntetés.
0: És amikor a busz elindult, a diákok azt hitték, hogy csak viccelnek. Aztán kellett egy ilyen fél óra, amire rájöttek, hogy ez egyáltalán nem vicc, nem jönnek visszaértük. Na, ekkor azért az döbbenet, nem tudom, a tanár az képben volt az. A tanár az biztos tudta, hogy itt nem viccelnek. A szülők viszont teljesen lesokkolódtak, ami tökre egyértelmű és érthető is, és utána nekik kellett leszervezni azt, hogy a gyerekek hazajussanak.
1: Ja, hogy ennyire? Tehát, hogy nem annyi volt, hogy ott kirakták őket, és utána ők mentek tovább még egy kis franciaországi körútra, ahova ők nem mentek, és felvették őket.
0: Nem, ők hazajöttek.
1: Na várjál, melyik a rosszabb? Az egyik az, hogy hazajött 32 gyerek mondjuk, nem tudom, Lőcsére, vagy Iglóra, vagy tök mindegy, Szlovákiában, meg 8-an ott maradtak Párizsban, és a tanárral együtt.
0: És folytatták tovább, amit elkezdtek.
1: Igen, anya küldj egy kis pénzt, mert most már elfogyott, de nyilván szerettek volna hazajönni, vagy inkább a szülők szerették volna szerintem, hogy hazajöjjenek a gyerekek.
0: Lehet, a gyerekek annyira nem akartak hazajönni, csak miután ugye a gyerekek bejelentik a szülőknek, hogy hát ez is ez történt, és amúgy nincsen semmi baj, tehát anya ne aggódj, csak pénzt küldjél, semmi, fejezd be az aggodalmadat.
1: Igen.
0: Az a baj egyébként, hogy az utasbiztosításuk évfélkor lejárt, és a szülőknek emiatt gyorsan kellett intézkedniük, és bérelni kellett külön egy buszt. Na most a csoportnak nem volt könnyű hazajutni, ugyanis először Frankfurtba, onnan Bécsbe mentek, és ott tudta felvenni őket a szülők által bérelt busz.
1: Hát a mai világban hát 3 perc alatt intézek neked utasbiztosítást interneten keresztül. Tehát, hogy attól, hogy lejárt, akkor kötök egy másikat. Hát ez, hogy emiatt kellett sietniük, az inkább a szülők aggódtak. Én nekem az az érzésem ugyanúgy, mint ezek a klasszikus helikopter szülők, amikor elmegy a gyerek osztálykirándulás, kirándulásra, stb., akkor nyilván aggódnak. Én is aggódnék, ha a gyerekemet nem hoznák haza, hogy a többiek leszállnak a buszról, te meg ott állsz, várod a gyereket, és hol van? Ja, hát őt ott hagytuk, mert rosszul viselkedett, be fog rémezte a többieknek a kilincsét, vagy valami. Ez egy óriási butaság volt a szervezők részéről, hogy ez lett a büntetés. Nem tudjuk ugye a részleteket, hogy nem az volt, hogy esetleg indulásra nem értek vissza, és esetleg nem az volt-e, hogy másnap reggel indul a repülő vissza, ők meg még sehol, és ezért lekéste volna az egész csoport. Meghallgatnám azért a másik felet is, hogy vajon mi történhetett, ami miatt ott hagyták.
0: Hát, hogyha Franciaországban hagyták őket, akkor onnantól kezdve már nem repülőztek.
1: Mert Franciaországban nem lehet felszállni?
0: Fel lehet, nekem végig úgy jött le, egyébként, lehet, hogy busszal jöttek haza.
1: Akkor viszont lehet, hogy a busznak kellett menetrend szerint már a következő turnust kellett vinnie, tudom, egy nappal később, hogy a busznak vissza kellett érnie, vagy a utazás szervező már máshova ment volna. Mindegy, hát nem tudjuk az okát, de nyilván nem ez a megoldás, hogy akkor fogom és ott hagyom őket. Volt már ilyen egyébként más csoportos utaknál is. Szokták mondani, mindenki nézze meg, hogy a mellette ülő megvan-e. Tehát amikor felszálltak a buszra, és az azért nem vicc, mert így szétnézel, és ja, egyébként Pistike ott maradt a benzinkúton, és volt már ilyen, hogy utána vissza kellett menni, vagy...
0: Hát
1: vagy
0: a Pistike annyira ott maradt, hogy végül is a benzinkút is felvette, és azóta is alkalmazásban van. Ő egyszer elment egy osztálykirándulásra, és soha többet nem jött haza, igen, mert már munkát...
1: Kemények a szlovákok. Na, az az igazság.
0: Ez nagyon durva egyébként.
1: Az.
0: És nyilván egyébként beisperelték a szervezőt a szülőt.
1: Egyértelmű. Hát, tehát nyilván ő felelősséget kell, hogy vállaljon, hogy elvitte a gyereket épségben, és haza is hozza. Mit most szórakozunk, meg poénkodunk ezen, de ez tényleg nem ez a megoldás, hogy akkor fogom és ott hagyom.
0: Hát ezen legfeljebb csak a gyerekek szórakoztak. De, hogy hát, egy idő után már ők sem. Amúgy.
1: Legalább annyi eszük volt, hogy ott hagytak egy tanár, de most ez a, akkor ehhez kellett a tanár is, meg kellett egy ilyen partner, aki azt mondja, hogy figyelj, az, engem nem érdekel, itt fogom őket hagyni, ha nem jönnek. Lehet, tényleg az lehet, hogy éjszaka ők kiszöktek valahova, és nem mentek vissza reggel az indulásra, és ezért szerencsétlen tanár az, aki ott maradt, és vigyázott rájuk, hogy...
0: Aki azóta is keresi őket.
1: Igen. Hát most már lehet,
0: most
1: hogy
0: már
1: megvannak.
0: Megvannak.
1: Igen, de hát na, szegény, a tanárnak sem lehet egy jó érzés.
0: Hát biztos vagyok benne, hogy a tanár is büntetésként fogta ezt fel, bár egyébként azért tegyük hozzá, hogy azért vannak olyan empatikus, meg tényleg jószívű tanárok, akik, mint a hajós kapitányok, hogy utoljára hagyják el a süllyedő hajót, hogy a tanár is, tehát hogy érezte azt, hogy felelősséggel tartozik, és azt gondolom, hogy ez nem volt számára olyan szinte megterhelő, aha, tehát hogy senkinek nem lett volna szíve ott hagyni őket.
1: Lehet, hogy megkérdezték, hogy nem tudom, hogy hívták a tanárt, mondjuk mint a Edem, és akkor Edem, te beszélsz franciául, vi? Oké, te maradsz.
0: Klassza. De la vise a plafon.
1: Ennyi.
0: Jacques Vaugtű.
1: Kész. Többiek azt mondják, én matek tanár vagyok. Én nekem, én egy árvaszót nem tudok, se franciául, se angolul.
0: De hogy nem tudsz egyet, Didier Deschamps. Okay. Zidane.
1: Oké, okay, akkor te maradsz, ez már így rendben
0: mondjuk
1: van.
0: Mondjuk ezért még reggelit nem kapsz.
1: Nem, de szállást már tudsz foglalni.
0: Oké, okay, hát nagyon fura egyébként, nálunk hasonló büntetések sem voltak, tehát azért ennyire nem is volt olyan túlzottan nagy szükség arra, hogy fegyelmezzen bennünket. Igen, mindig a rossz gyerekek azok hátraültek a buszon, mint a padokban is, de olyan nem volt egyébként, hogy annyira zavartunk volna valakit, vagy egyáltalán ott hagytak volna minket. Egyszer édesapám hagyott ott engem egy benzinkúton, de körülbelül arra az időre csak, hogy épp addig ment el az autó, hogy már nem láttam, és akkor utána visszafordult. Nem tudom, mit csináltam.
1: Tankoltál, hát mit csináltál volna egy benzinkúton? Hát
0: 8 évesen, akkor még. Autó nélkül biztos, hogy tankoltam.
1: Ne haragudjon, megtankoltam, és akkor azóta elkezdte gyűjteni a százasokat. Tehát úgy rájöttél, hogy nem is olyan rossz üzlet.
0: Igen, úgyhogy kedves gyerekek, ablakot mostál. Viselkedjetek jól, mert most iskolában menet is, ki tudja, hogy hol tesz ki benneteket a szülő.
1: Engem mindig azzal ijesztgettek, hogy volt egy gyermek otthon a Berkesnél, hogy ott fognak kirakni, ha rosszalkodok, és egyszer édesapám lassított is, és akkor nagyon megijedtem. Én a víztoronnyal riagattam a gyerekeket, hogy a víztoronyban emlékeztek rá, hogy ott van fent aranyhaj, meg a többiek, ők is bezárva, tehát egy nagy hatalmas épületbe, és amikor egyszer elkanyarodtunk a víztorony felé, olyan csend lett a kocsiba, hogy mihaj. Tehát, hogy azért óvatosan riogassuk a gyerekeket ezzel, és van, aki tényleg elhiszi.
0: És Laci, te is akkor nyugodtál meg, mikor ezt a meg gyerek otthon volt, ez bezárt.
1: Berkeszi. Képzeld el, hogy utána később kellett oda mennem dolgozni. Én alig mertem a kapun bemenni. Azt nem írja, egyébként középiskolás diákok voltak?
0: Persze, 15-től 17 éves.
1: Hát akkor legalább már elég nagyok, mert mondjuk egy kisiskolással ezt eljátszani, hát az csúnya dolog lenne. Így sem szép,
0: nem az
1: tegyük hozzá, kicsit hosszabb lett a kirándulások, és akkor majd egy szlovák rádió műsorban milyen jó témát szolgáltat, mindez is mesélhetnek a hazai.
0: Hát valószínűleg egyébként most mindenki ezt fújja, úgyhogy azért gondoltam, hogy így érdekesképpen megemlítem én is, hogy azért van egy
1: furcsa
0: kirándulások.
1: Jó, és akkor legfeljebb majd valahogy AI-jal tolmácsoljuk, hogy fordítjuk. No, jászi muszlim, zse velmi dobrá zápasz, papírová pamesznyi, és akkor így szépen majd így elvesélik a történetet.
0: Ne pozivá, piszoá, ennyi funkciónyi.
1: Ugye?
0: Hát én is
1: látod,
0: tudok ennyit.
1: Látod, te pont olyan jól beszélsz, szlovákul is, mint franciául.
0: Én egyszer mentem be egy szlovák WC-re, ki volt írva szlovák, hogy az sem működik, egy életre megjegyeztem. Németből pedig annyit tudok, hogy ich habe keine Hausaufgabe, úgyhogy én ezzel igen, azt gondolom, meg vagyok. Én meg vagyok, tehát hogy most már én nemzetközi szintre fejlesztettem a nyelvtudásom.
1: Én Thomas Dollon tanultam egyébként németül, ő volt a Fradi edzője, és mindig így kezdte, bármit kérdeztek tőle, mindig ez volt az első, ja, natürlich. És akkor onnan Ungarische National Spieler. És akkor én nem tudtam, hogy már valamelyik válogatott játékosom. Na ennyit már így, ez jól is megy nekünk már németül.
0: Oké. Okay. Ide hőre. Na, halott pénz szétszeretlek, ezzel folytatjuk, aztán nem sokára találkozunk. Facebook oldalunkon van egy téma, hogyha nyernél vele egy páros mozi jegyet a Cinema City Magyarország jóvoltából, akkor nem kell más tenned, mint válaszolni a kérdésre, hogy támogatod-e a dohánytermékek jövedéki adójának emelését. 10 perc múlva friss hírek, információk, előtte egy pár jó zene. Bye.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
1: Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
4: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgóbank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
1: A szezon egyik legjobb lépése itt kezdődik. Friss őszi kollekcióval várunk a debreceni Dorko üzleteinkben. Kedvenc visszatérők és vadonatúj darabok. Szerezd be most a sznékereket, ruhákat, kiegészítőket az egész családnak, és készüljünk együtt a hűvösebb napokra. Keresd a Dorkót a Debrecen Fórumban és a Stop Shopban.
0: Sunshine FM. Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Letört a vasút és sorompót egy ittas férfi Balmazújvárosban. Újabb 100 fiatal kezdte meg duális képzését a debreceni autógyárban. Elindult a debreceni nagy állomás fejlesztésének előkészítése. Íme a részletek Földi Bettitől.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Vádat emeltek egy férfi ellen, aki erősen ittasan letört egy vasúti átjáró félsorompóját Balmazújvárosban. A vád szerint a férfi egy szórakozó helyről tartott hazafelé, amikor futni kezdett, és nem vette észre sem a piros jelzést, sem a leengedett csapórudat. Lendületből nekirohant a sorompónak, amely letört. Az esetben senki nem sérült meg, ugyanakkor a vasúttársaságnak 82 000 forintos kára keletkezett. Az ügyészség közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétséggel vádolja a férfit, és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Szeptemberben újabb 100 tanuló csatlakozott a debreceni autógyár duális szakképzési programjához. A 2023-ban elindított 3 éves képzés már a 4. tanévét kezdi meg, jelenleg pedig közel 300 fiatal vesz részt benne. A diákok az elméleti oktatás mellett valódi gyártási környezetben szerezhetnek tapasztalatokat, többek között mechatronikai, elektronikai, gépjármű mechatronikai és informatikai területen. A képzés során robotikával, 3D nyomtatással és modern ipari technológiákkal is megismerkedhetnek. Az első évfolyam időközben befejezte a tanulmányait, a végzettek többsége pedig a debreceni üzemben kezdte meg szakmai pályafutását. A padláson próbált elrejtőzni a rendőrök elől egy 37 éves férfi Bihar Nagybajonban. A püspökladányi nyomozók szerint a gyanúsított hosszabb ideje árult kábítószert a településen. A házkutatás során a rendőrök egy melléképületben olyan nyomokra figyeltek fel, amelyek a padlás felé vezettek. A férfit végül ott találták meg és elfogták. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A bíróság ezt követően elrendelte a letartóztatását. Az ügyben a további nyomozást a püspökladányi rendőrök folytatják. Elindult a debreceni nagyállomás fejlesztésének előkészítése. A Közlekedés és Beruházási Minisztérium megrendelte a pályaudvar és a hozzá kapcsolódó beruházások megvalósíthatósági tanulmányát, jelentette be Tárkányi Zsolt államtitkár. A korábbi hasonló tervek már 10-15 évesek, ezért azokat a megváltozott közlekedési igényekhez igazítják. Az elképzelések között egy modernizált állomás, új peronszerkezetek és aluljárók, valamint a buszpályaudvar helyszínére költöztetés és szerepel. Tárkonyi szerint új belvárosi villamos kapcsolatok kialakítását is vizsgálják. A most készülő tanulmány alapozhatja meg a későbbi részletes tervezést és a beruházás következő lépéseit. Testvérvárosi megállapodást kötött Debrecen és az ukrajnai Harkiv önkormányzata. A szerződés alapján a két város többek között gazdasági, kereskedelmi, oktatási, kulturális, turisztikai és sportkapcsolatai is erősítené. Közös a cél a kulturális örökség védelme, valamint a szakmai és intézményi együttműködés bővítése. Debrecen és Harkiv kapcsolata nem új, már 2016-ban együttműködési megállapodást kötöttek, később pedig közös európai városi programokban is részt vettek. A mostani megállapodás határozatlan időre szól, és a debreceni közgyűlés döntésével lép hatályba. Harkiv ezzel Debrecen 22. testvérvárosa lesz.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Egy hidegfront érkezett térségünkbe, kisebb eső, zápor, zivatar a folytatásban is előfordulhat. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira, északira a szél. A maximumok 18-30 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető. Itt a Sunshine FM.
1: További szép reggelt, sok türelmet, 8 óra 13. Persze, bízunk benne, hogy mindenki megérkezett oda, ahova szeretett volna, de ha még nem, akkor remélhetőleg ez megtörténik. Debrecenben a Kishegyesi úton a város felé a Tesco-nál két autó ütközött, anyagi kár, illetve torlódás. Köszönjük szépen az információt. Ami még fontos lett Debrecenből, hogy a Füredi út, Nádor utca csomópontján rendőri irányítás, csak úgy, mint a Böszörményi Füredi kereszteződésében. És ha már Böszörményi, akkor ott a Böszörményi úttól az Egyetem sugárútig egy-egy sávon lehet közlekedni, és 30 a maximális sebesség kilométer per órában. Ha pedig már sebesség, akkor ugye egyre többször hallunk arról, hogy az extrém gyorshajtókat akarják kiszűrni, ott valami egészen más elbírálást akarnak bevezetni, hogy sokkal jobban meg legyenek büntetve azok, akik extrém módon túllépik a sebességhatárokat. Ugye arról is szó esik folyamatosan, hogy tervezgetik azt, hogy bevezetik az átlagsebesség mérését. Na és akkor erre rátronfolva, most beszélgessünk arról, hogy mégis az ember mennyi időt spórol egy hosszabb utazás során is, ha bizonyos tempókat választ. Ugye mondjuk tételezzük fel, hogy az autópályán nyilván tudjuk 130-al lehet menni. Én mostanában többször autópályáztam, többször tettem meg nagyobb utakat, akár Budapestig, akár a Dunántúl a Balatonig, és szembetűnő volt az, bár nem számoltam utána, de úgy sejtettem, hogy az ember akár több száz kilométeren keresztül is csak néhány percet spórolhat. Abszolút. Miközben a fogyasztásban sokkal magasabb lesz a fogyasztása, illetve a baleseti kockázat is sokkal erősebb, és pont egyébként egy ilyen táblázatot találtam, ami sokkal egyszerűbbé teszi, hogy ahelyett, hogy itt elkezdenénk belemenni a matematika mélyébe, például itt van az, és vegyünk egy 100 kilométeres menetidőt, 130-ra, hogyha haladunk, akkor a 100 kilométer megtétele 46 perc, 9 másodperc. Hagyjuk a másodperceket, tehát 46 perc. Ha 140-nel megyünk, akkor 3 percet spórolunk, ha 150-nel megyünk, 6 percet spórolunk 100 kilométeren. Ha 160-nal megyünk 8 perc, nézzük meg mondjuk a 200-at. Tehát ha 130 helyett mi 200-zal megyünk, akkor 16 perccel leszünk ott hamarabb. De a 130-hoz képest a 200, az már annyira brutálisan őrült nagy differencia, és 100 kilométeren 16 perc, tehát mondjuk Budapestre fél óra alatt hamarabb felérsz, de kitaposod az autót belét.
2: Meg megállsz tankolni. És ott simán elveszted azt a 8 percet, mert
1: 20 literre emész.
2: Nem fogsz. Igen, hatványozottan nő a fogyasztás. 120 az a határ.
1: Nekem is amúgy, én is azt vettem észre. 110-120, azt mondom, és
2: tehát amikor,
1: ez nagyon jó.
2: Amikor így fokozatosan, én egyszer kipróbáltam egy autóval, ami dízel volt, ha ráálltál egy ilyen 110-120-as tempóra, akkor azt írta ki a pillanatnyi fogyasztás, hogy 5,5. Aha. 130-nál már azt írta ki, hogy 7 liter, és 140-nél, nyilván ez német autópályán történt, 140-nél már azt írta ki, hogy 10 liter. Tehát a 110 és a 140 között, akkor mit mondtál, hány percet spórolunk?
1: Ott 3-at.
2: Na, és majdnem a duplája lett a fogyasztás. Uh-huh. Tehát, hogy hatványozottan igaz, nem tudom most a pontos számadatokat, de pont az egyik ilyen videós megosztó srác összegyűjtötte, hogy bármilyen hihetetlen, de az egyik legnagyobb ellenséged az a légellenállás és a levegő. És a levegőnek van igenis tömege, és összeszámolta, hogy egy 100 kilométeres út után hány tonna levegőt mozgat meg az autód csak a menetszéllel. És hogyha ezt így hozzáveszed, hogy van egy másfél tonnás autóm, meg még nem tudom hány tonnát megmozgatok vele, akkor úgy már brutális szám jön ki, amiben nem is gondolsz, mert azt gondolod, hogy egy ilyen légüres térbe mész. De nem.
1: Tehát hát és persze, a repülők is azért mennek abban a magasságban, mert ott ritkább a levegő, kevesebb üzemanyag szükséges.
2: Aha.
1: Tehát, hogy akkor ugye az autóknak is 10.000 méteren kéne repülni.
2: Igazából, ha felmernének, és ott már súlytalanság sincs, már gravitáció sem hatná, csak hát annyi, hogy egy ilyen, nem tudom.
1: Hát én még a világűrbe eltévednék.
2: Debrecen-Berlin útvonalon, ami amúgy egy óra, vagy Budapest-Berlin útvonalon a repülő, amire felmegy a nem is tudom hova, a holdig, meg vissza. Hát az így nem lenne túl gazdaságos.
1: Nem.
2: Na, szóval visszatérve, hogy igen, a légellenállás, meg a másik így ami én néztem az egyik ilyen navigációs programot, és amikor elindultunk, nyilván ő úgy kalkulált, hogy 130-al fogok menni az autópályán, és akkor így kiírta, hogy Budapestre, mit tudom én, 14 óra 30-kor fogok odaérni. És ahogy felvettem azt a tempót, ami nekem kényelmesebb volt, meg fogyasztásilag is jobb volt, akkor kiírta, hogy 14 óra 40 egy percre fogok odaérni, és mondtam, hogy 11 perc lesz összesen a különbség egy pesti út alatt, hát ezért gyakorlatilag tényleg felesleges.
1: Kár egyébként, és én azt vettem észre, mostanában többször autópályáztam, hogy nagyon sokan ráálltak erre, nem nyomják túl. Tehát nagyon ritkán találkozom olyannal, aki szinte állva hagy és elsuhan.
2: Céges.
1: Valószínűleg Skoda, és eladó női nem dohányzó svájci doktornőtől. Annyi, hogy ugye 300 ezer kilométer volt benne két év alatt, mert ugye itthon használták céges autóként. Nem nyomják túl, tehát hogy én ezzel a 120-130-al, hogy mikor pötyögtem is, egyáltalán
2: nem. És a 130 az szerintem nem egy olyan lassú tempó, de 130-nál már lényegesen többet fogyaszt, mint 120-nál.
1: Tehát érzik egyébként az autósok, és látom egyébként a magas üzemanyag árakból.
2: Ezt akartam mondani, hogy most, hogy ilyen üzemanyag
1: árak nem nyomják.
2: Vannak, meg az elektromos autó tulajdonosok is. Hát velük meg úgy találkozom, hogy nagyjából 100. Uh-huh. 100, max 110, amivel haladnak, mert nyilván nézik folyamatosan a kompjúteren.
1: És csendben ülnek, és fáznak télen, mert ugye se rádió, se fűtés, hogyha oda akarnak érni.
2: Az izgalom, hogy odaérjek a következő töltőre. Megvan az előnye. Tehát nyilván egy elektromos autót, ha megveszel, nem azért veszed, hogy folyamatosan tartósan autópályáz vele, mert nem arra találták ki. Hanem arra, hogy az agglomerációból, a városba közlekedve, ott viszont simán megver téged, főleg ha van egy napeleme, hát hazamegy, bedugja, feltölti, ingyen van, és közlekedik vele egész nyáron.
1: Hát meg 5-6-700 lóerős autók, lámpától lámpáig legyorsul, annyi, hogy utána töltőre kell tenni.
2: Oké, de legyorsul, hogyha nagyon akarod, és a szervizigény, és hát most már az újabb elektromos autóknál azt hiszem 2 évente kell vinni szervizben, mármint ilyen kötelező átvizsgálás, ami abból áll, hogy kicserélik az ablaktörlő lapátodat, az nagyjából mehetsz.
1: Igen, és most már ugye az elektromos autószerelők nem úgy néznek ki, mint a régi kantárba felöltözött, csupa olaj és zsírtól tocsogó, koszos arcú és kezű emberek, hanem ott ül öltönyben a szemüveges a laptopnál, és ő egy autószerelő.
2: Hozzáteszem, már nem is nyúlhat hozzá ez a hagyományos autószerelő az elektromos autókhoz, csak ha levizsgázik, tehát ez szigorú előírások vannak. Szóval visszatérve tényleg megdöbbentő, és amikor ezeket a számokat így nézed, akkor úgy mondod, hogy fú, mennem kell, sietnem kell, stb. És aztán a végén, amikor odaérsz Budapestre, és mész a bevezető szakaszon, és állsz a lámpánál a dugóban, akkor meg ott mondod, hogy hát hamarabb ideértem Debrecenből mondjuk Budapestre, mint ami alatt beérek a bevezető szakaszon a Hungária körúton, mondjuk a nem tudom, Üllői úti kereszteződésig. Ott meg megint egy órát ott ülsz.
1: Na hát, és ugye itt 100 kilométerről beszélünk, és nyilván ennél vannak jóval rövidebb távok, ahova az emberek sietnek. Uh-huh. Akkor ott mennyit nyersz? Perceket? Hát, másodperceket?
2: Körülbelül esetleg? Igen.
1: Tehát majd, ennyire nincs értelme.
2: Majd megállsz a benzinkúton, és 10 percig kávézgatsz, meg beszélgetsz, meg körbenézed az autódat, meg kicsit nyújtózol, mert tényleg így van. Úgyhogy abszolút, hozzáteszem, hogy nagyon sok mindentől függ a fogyasztás. Nézed a domborzati viszonyokat. Például sokan mondták ezt annak idején, hogy kimentem Ausztriába, megtankoltam, és utána érdekes, sokkal jobban fogyasztott az autó. És hát ezt sokáig nem tudták megmagyarázni, hogy mi már volt itt minden, a domborzat, meg stb. És azt mondták, hogy de hát...
1: Üresbe jött lefele.
2: Igen, visszafelé. És azt mondták, hogy általában az uralkodó szélirány az nyugati, tehát visszafelé már hátszéllel jössz, és ezért fogyaszt kevesebbet az autót. Hát nem tudom.
1: Hát akkor autót vegyetek, hanem vitorlást. Guruló vitorlás.
2: Hát, nekem is úgy kicsit sándított a történet.
1: Egyszer megyek Ausztriába, az autót ott hagyom, és vitorlásra jövök vissza.
2: Amúgy meg... Vagy vitorlákat teszel a tetejére, igen, nem?
1: Az autokozmetikusok mondják, hogy van egy ilyen városi legenda, mi szerint, hogyha
2: a tiszta autó megvan, kevesebbet fogyaszt.
1: Nagyon szépen meg van takarítva, úgyhogy ahogy mondják, hogy a légy, meg a takony, meg minden lecsúszik róla, akkor állítólag valamilyen szinten mérhető az, hogy kevesebb lesz a fogyasztás, de ilyen nagyon minimális.
2: Szerintem biztos, mert jobban is vigyázol rá, és nem nyomod neki úgy, amikor tiszta, hanem legyen már ilyen tiszta, hát ne bogarak, neki repkednek, meg stb.
1: Jó, tehát... látok azért én is olyan autót, hogy kilogramnyi kossz jön le róla.
2: Na, látod, hát, azért mennyi azért plusz súly, meg a légellenállás. Igen. Úgyhogy ezt a táblázatot érdemes böngészni, és akkor lehet matekozni, hogy most érdemes-e sietni, vagy nem. És ráadásul stresszesebb is, hogyha gyorsabban mész, tegyük hozzá, sokkal fáradtabban szállsz ki a kocsiból, hogyha végig száguldottad, mert akkor nyilván előznöd kell, miért nem megy már az előtted lévő, miért megy, stb.
1: Amúgy van ennek egy pozitív előnye, amikor előzgetsz, meg gyorsabban hajtasz, hogy olyankor figyelmesebb vagy, kinyílik a reflex, a adrenalin kap a szervezeted, tehát nekem is volt olyan, hogy nagyon fáradt voltam, éreztem, hogy én mindjárt beleasszok itt fényes nappal a vezetésbe, Na, akkor elkezdtem neki nyomni. Hó, hát úgy felébredtem. Miután a rendőr megállított. Az ébresztő hatás.
2: Rögtön az adrenalin.
1: Azt hiszem.
2: Mi ez a kék villogó? Jó reggel.
1: Egy közelebb jön. Na jó, van, akkor hagyjuk le. Látom, siet, nem akarom feltartani. 8 óra 23 perc van, nem sokára jövünk vissza, akkor pedig már a legfrissebb sporthírekkel, és ha már sport, akkor itt van a VB himnusza Shakirától.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Szép reggelt, jó sportolás, megérkeztek a Keltető legfrissebb sporthírei Lacitól. Mi újság?
3: Ma este majd Celtic-Ferencváros mérkőzés a Nemzetközi Kupában, és hát ez több szempontból is érdekes. Egyrészt, hogy a Ferencváros hogy kezdi majd a csoportmérkőzéseket. Nyilván tudják a taktikát, azt mondta Borbé Balázs a Celtic ellen, mit kell csinálni. A Celtic edzője azt mondta, hogy hiba lenne azt mondani, hogy a csoport leggyengébb ellenfele a Ferencváros, szóval nem becsülik le őket. A nyíregyháziak meg olyan szemüvegen keresztül nézik majd ezt a meccset, hogy vasárnap Nyíregyházára érkezik majd a Ferencváros. Manner Balázs, aki
2: egyébként... Azt hittem, hogy
3: Celtic. Igen, az is, az mondjuk még izgalmasabb lenne. De hogy Manner Balázs, aki egyébként 14 évig nevelkedett a Ferencvárosban, de már most a Nyíregyháza játékosa, nyilván neki ez egy extra mérkőzés olyan szempontból, hogy nevelőegyesület ellen játszhat. Volt már ilyenre példa, háromszor már pályára lépett a Fradi ellen, ha jól emlékszem, gólt is szerzett, úgyhogy azt mondta, hogy hiba lenne, ha azt gondolnánk, hogy fáradtan érkezik majd a Ferencváros, hiszen a csapatnak a második sora is bomba erős, és hát tényleg annyi játékosuk van, meg olyan erős keretük, hogy a magyar bajnokságban abszolút favoritok, és nekik meg is kellene nyerni ezt a magyar bajnokságot. Hozzáteszem, hogy azért vannak kihívók bőven, meg nem lehet ezzel kalkulálni. Minden esetre majd vasárnap lesz ez a mérkőzés, és hát ehhez kapcsolódik, hogy zárt kapus mérkőzés nem lesz, viszont zárt szektoros találkozó igen, mert hogy a B1-B2-es szektort az MLS döntésének értelmében be kell zárni a Nyíregyházának, akik oda bérlettel rendelkeznek, a B5-ös szektorban foglalhatnak majd helyet, tehát két szektor kimarad, ez azt jelenti, hogy nem lesz teltház a városi stadionban, amúgy 8300-an férnek be, így most nagyjából 7200-an lehetnek. És hát egyelőre nem lesz zárt kapus mérkőzés, de zárt szektor lesz Debrecenben is, még nem ezen a mérkőzésen, de az MTK elleni találkozó miatt megbüntették a Lokit is, úgyhogy ott is be kell majd zárni azt hiszem három szektort, és most még a következő hazai találkozó nem, mert a debreceniek gondolkodnak azon, hogy fellebbeznek vagy sem, ezt még a következő hazai meccset nem érinti. Soha nem fogom megérteni, és annyiszor fogjuk elmondani ezt, hogy ez a zárt szektor, meg zárt kapu, meg stb., ez szerintem a legrosszabb döntés, ami csak lehet az öregség részéről.
2: De másképp hogyan lehetne
3: most, ha te bemész egy szórakozó helyre, és elkezdesz hülyeségeket kiabálni, akkor másnap bezárják a szórakozó helyet. Azért, mert te mondjuk éppen rasszista bekiabálásod.
2: Nem, a biztonságőrtől fizetés vonnak le.
3: Ennyi. Vagy fogják, és akkor téged kivezetnek, és azt mondják, te ide többet nem jössz be. Viszontlátás.
2: Tehát, hogy a felbújtókat esetleg.
3: Hát meg aki kiabált, vagy aki.
2: Elkezdenék kiszűrögetni ezeket az embereket, utána a többieknek is elmenne a kedve.
3: De ha te most ki akarsz tolni egy csapattal, akkor holnap mondjuk azt mondja egy miskolci szurkoló, hogy elmegy Nyíregyházára, mert köztudottan nincs túl jó viszonyban a két tábor, és nem akarok ötletet adni, de bemegy oda a szurkoló tábor közepére, áruhában, most normálisan felöltözve, és
2: Mátyás királyként.
3: Igen, Mátyás királyként, és elkezdi szidni végig mondjuk a felmenőket, meg az összes. Biztos, hogy van mellette két sörgőzös állapotú úriember, aki még csatlakozik, és akkor onnantól kezdve kitolt a csapata. Tehát ez neked azért épültek ezek a stadionok, meg azért vannak, hogy legyenek benne nézők.
2: Ja igen, tehát mondjuk amikor 8-10 ezer emberből ott van esetleg 10, aki ezt üvölti.
3: Aki ezt kiabálja,
2: igen,
3: így
2: és
3: van.
2: Pont hallja az ellenőr.
3: És ezzel most ezért megbüntetik a klubot, akinek ez bevételkiesés, meg 1000 embert, aki nem juthat be a mérkőzésre. Mondjuk akár Debrecenben, akár Nyíregyházán. Szóval tudom, hogy ezt az UEFA is alkalmazza, ott is egy rossz dolog. Arra akarják sarkalni, hogy a csapatok legyenek azok, akik kiszűrik saját maguk ezeket a szurkolókat. Nem tudod kiszűrni. Lehet, hogy valaki 20 meccsen tök normálisan viselkedik, a 21. meccsen meg elgorul a gyógyszer, mert több volt a Silva pálinka. És akkor így innentől kezdve már...
2: A bejáratnál lenne egy ilyen gyors kérdőív, egy gyors teszt 10 kérdésből, és akkor igen. Az alapján ott lenne egy pszichológus is.
3: De ráadásul olyanokat írnak fel, ami már bocsánat, itt nem akarok hergelni senkit ezzel, de hát az, hogy a debreceniek tirpálkoznak, a nyíregyháziak meg hurkásoznak, ez így van 30 éve. Lehet, hogy nem jó, meg lehet, hogy nem ez a megoldás, meg egyszer el kell kezdeni majd ezen változtatni, de én azért egy rasszistának ezt nem nevezném, ezt a két kifejezést.
2: Nem annyira, főleg, hogy van Tirpák Fesztivál, tehát hogy úgy nehéz lenne ezt rasszistmasként értelmezni.
3: Egyszer egy Nyíregyháza Miskolc mérkőzésen, Diósgyőr mérkőzésen elkezdtek tirpálkozni a diósgyőriek, ment hangosan, hogy tirpákok, tirpákok, mire a nyíregyháziak rázendítettek, hogy tirpákok, tirpákok, majd kifeszítettek egy molinót, és rajta volt, hogy Tirpák Powers. Tehát, és onnantól kezdve így néztek a diósgyőrök, hogy...
2: És látszok, készültetek még valamivel?
3: Akkor most mit fogunk mondani? Tehát, hogy ez nem jött be. Tehát, hogy én nem tudom. Tehát, hogy ez...
2: És akkor hányféle molinót hordnak? Srácok, szedjétek elő, úgy hallom, hogy anyánkat szidják, jó, szedjétek elő.
3: Igen, meg hát már annak idején, ha visszagondolsz, Hofi idejében is mindig ment a hülye vagy, ugye szitták a játékvezetőt. Mm-hmm. És Hofi mondta, és őt idézem, hogy még mit csinál ilyenkor a játékvezető, hogy kihúzza magát középen.
2: Én vagyok a
3: hülye. Tehát, kész. És akkor erre mondta, hogy ha már ott van a pályán, legalább nézni. Tehát, hogy miért nem nézi a meccset? Na, akkor is megvolt. Na most abban az időben akkor egy népstadion be kellett volna zárni. Na, mindegy, ezen nem fogunk szerintem változtatni, vagy nem fognak változtatni, de mi meg mindig el fogjuk mondani, hogy ez egy rettenetesen rossz döntés, hogy szektor meg stadion bezárás.
2: Igen, mert nem azokat büntetik, akik megérdemelik.
3: Abszolút nem. Kizárt több ezer embert azért, mert van 8 olyan, aki kiabál. Verstappen viszont nem zárták ki, végre megtartották azt a futamot, amit hát régóta vártunk mi is. Silverstone-ban volt egy ilyen kihívás, és az volt a feladat, hogy 100 gokartossal méri össze Verstappen az erejét, úgyhogy az utolsó helyről rajtol, és 30 köre van, hogy megelőzzön mindenkit. Hát jelentem aláson Verstappen tönkretette a sót, mert a 9. körre mindenkit megelőzött, és gyakorlatilag megnyerte a futamot. Úgyhogy, na ennyit erről, hogy egyébként milyen pilóta. Tehát, és ezek között voltak a Pamkutyának az egyik párja, tehát magyar versenyző is volt, celebek. Voltak olyanok, akik viszont tényleg azért viszonylag profi gokartosok. Nem mondom azt, hogy élversenyzők, de azért rendszeresen gokartoznak. És hát nagyjából ugye azt hiszem a rajt után már az 58. volt Verstappen, tehát az első körben megelőzte a mezőny felét, és még volt egy segítség is a versenyzőknek, hogy egyszer a futam során átvághattak egy kanyart, hogy ezzel is előnyt szerezzenek. Uh-huh. Verstappennek is megvolt ez a lehetőség, de csak ha eljutnak a versenytáv feléig. Hát nem jutottak el, úgyhogy ő nem, mondjuk hozzáteszem, az egyik kanyart így is egy kicsit átvágta, de azt elnézték a versenybírók, de hát egy kör után már 50 versenyzőt majdnem megelőzött. Tehát hihetetlen volt.
2: És gondolom egyforma gokárttal mentek.
3: Tök egyformákkal, és az utolsó körökben ott négyen mentek egymás után, az első három meg Verstappen, és az első három próbált összetartani, hogy, uh-huh. hogy úgy helyezkedni, hogy nehogy meg tudja őket előzni, de ennek az lett az eredmény, hogy kicsit egymással is ütköztek a nagy helyezkedés közepetten, Verstappen meg így néz, hogy hát ezek bolondok, és ugye elment mellettük. Tehát így simán megnyerte ezt a futamot, és ebből is látszik, hogy miért többszörös világbajnok, és miért a világ egyik legjobb versenyzője. Ha már F1 2027-re kijött a verseny naptár, egy héttel később lesz majd a magyar nagydíj augusztusban, illetve az eddigi 6 helyett 10 sprintfutam lesz, Monakóban is lesz például sprintfutam. Hát ezt is sokan úgy vannak vele, hogy nem szeretik, mert nem látják értelmét annak, hogy a versenyzők ott gyakorlatilag a rajt után szinte vonatoznak, senki nem akarja összetörni az autóját, és picit ilyen mesterkélt verseny.
2: Olyan, mint csak egy ilyen látványsó lenne.
3: Körülbelül igen, csak hogy legyen még egy program szombatra. Uh-huh. Hát úgy tűnik, hogy az F1 vezetői ragaszkodnak ehhez, és bővítik is a listát, tehát 6 helyett 10 sprintfutam lesz majd. Beszéltünk arról is, hogy van egy angol kapus, hát egészen pontosan ugandai, de egyébként Angliában él és véd, és Kamurasinak hívják, aki most király lett Ugandában, miután meghalt a eredeti király, és ő a trónörökös. Ment egy kis küldöttség, mert ő mondta, hogy én nem akarok király lenni, de te király leszel, nem akarok, de neked kell a királynak lenni, te vagy a trónörökös. Na most nem sikerült meggyőzni, azt mondta Kamurasi, már pedig én maradok Angliában, Londonban, én nem akarok hazaköltözni, és hát ez egy olyan komoly válságot idézett ott elő az országban, hogy még a katonaságot is be kellett vetni, mert voltak, akik azt mondták, hogy oké, de akkor ki lesz helyette. Kijelölték a második számú trónörököst. Állítólag a korábbi király azt mondta, hogy ő semmiképpen ne legyen, mert puccsal már meg akarta dönteni, úgyhogy ment a húza vona, amire ez az úriember mondta, hogy jó, akkor a Kamurasiék sem támogatták, hogy ő legyen a király, erre leváltották a királyi testőrséget, akkor már hirtelen mindenki támogatta, hogy ő legyen a király, és így ő lesz a király. Úgyhogy pont került a végére, nem kell aggódni azoknak, akik Ugandáért aggódtak, hogy mi lesz a királyi családdal, és a foci csapatnál sem kell aggódni, megmarad a kapusuk, úgyhogy így ez azt jelenti, hogy a jövőben is számíthatnak a ugandai, hát akkor így most már csak királyjelöltre.
2: Bevallom őszintén, hogy a héten még elfelejtettem Ugandáért aggódni, de mostanában lett volna majd időm így délután, de jó, hogy mondod.
3: Most már megnyugodtál.
2: Hát most már azért
3: igen, tudtam, hogy napok óta nem alszol, nekem gyanús is voltál, hogy mi lehet
2: vajon. Nem tudtam, hogy mi miatt, nem jutott eszembe.
3: Igen, igen, mi lehet vajon Ugandában, és esténként megkérdezted meg, hogy a család jól érzi magát Angliában, vagy
2: igen,
3: nem.
2: Igen, az fontos.
3: De ez csak azért volt érdekes, mert legutóbb beszéltünk róla, és akkor így zárjuk le a történetet azzal, hogy így lett kerek, megvan
2: az eredménye.
3: Megvan a döntés pontosan? Megvan a döntés a Mozdul Nyíregyháza kapcsán, és indul hétfőtől a következő őszi szezon, és hát rengeteg mozgásforma közül választhatnak a nyíregyháziak. Azt kell, hogy mondjam, hogy most már nem csak Magyarország, hanem európai példaértékű is az, hogy ennyi mozgásforma és ennyi ingyenes sportolási lehetőség közül választhatnak a nyíregyháziak. Megint indult egy rakásúj program gyerekeknek, felnőtteknek. A gerinctorna az például továbbra is népszerű. Egyre több a férfi is, aki jár gerinctornára. Nyilván az elején főleg a hölgyek kezdték ezt el, de most már az urak is egyre több napon lehet tornázni. És lesznek majd sztár vendégek is, egészen pontosan Canik Balázs, illetve Péntek Enikő lesz az, akik majd megmozgatják a nyíregyházakat. Korábban ugye Katus Attila, Béres Alexandra vagy Rubint Réka volt a sztáredző, most Canik Balázs és Péntek Enikő lesz majd októberben és novemberben.
2: Laci, köszönjük a sportösszefoglalót, a programajánlót és a jó kedvet, most pedig megyünk és zenélünk.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A ViaBlock egyedülálló gyártási technológiájának és a ViaTen fejlesztésnek köszönhetően a hőszigetelés és a falazat egy lépésben megoldható. Válaszd a piacon elérhető leghatékonyabb falazóelemet, és építsd meg álmaid otthonát hazai gyártású, prémium minőségű termékkel a legjobb áron. Keresd Debrecenben a Gulyástüzében.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöst szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Jogerősen 5,5 év börtönt kapott a 48-as főút halálos baleset okozója. Egy 9 hónapos baba is utazott a debreceni balesetben érintett autóban. Új tantermet adtak át a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karán. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Jogerősen 5 év 6 hónap börtönbüntetést kapott az a férfi, aki ittasan nagy sebességgel okozott halálos balesetet a 48-as főúton. A vádlott 2024 májusában Nyíracsát felől Debrecen irányába hajtott, amikor előzés után elvesztette uralmát az autója felett, átért a szemközti sávba és frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő járművel. A balesetben egy 76 éves férfi és felesége a helyszínen életét vesztette. A másodfokú bíróság az elsőfokú 6 év 3 hónap szabadságvesztést enyhítette 5,5 évre. A férfit emellett 5 évre eltiltották a közúti járművezetéstől. Egy 9 hónapos csecsemő is utazott abban a személyautóban, amely teherautóval ütközött Debrecen külterületén a külső Diószegi úton. A baleset következtében a személyautó árokba hajtott. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a kisbabát korának megfelelő gyermekülésben szabályosan rögzítve szállították, így sértetlenül megúszta az ütközést. A hatóságok az eset kapcsán ismét arra hívják fel a figyelmet, hogy a gyermekbiztonsági rendszert minden utazásnál használni kell, még rövid úton is. Indulás előtt pedig mindig érdemes ellenőrizni a rögzítést és a biztonságjövet. Új csaknem 70 fő befogadására alkalmas korszerű tantermet adtak át a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karán. A fejlesztés egy az egyetemmel évek óta együttműködő könyvvizsgáló és üzleti tanácsadó cég támogatásával valósult meg. A partnerség részeként a hallgatók gyakorlati szakmai ismereteket is szerezhetnek, többek között számviteli, pénzügyi és adózási területen. Az új teremben már az átadás után megtartották az első elektronikus adózási órát is. Az egyetem szerint az ilyen együttműködés erősítik a gyakorlatorientált képzést, és segítik a hallgatókat abban, hogy piacképes tudással kezdjék meg szakmai pályafutásukat. 15 év után új vezetője lesz a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatalnak. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium nyílt pályázaton keresi a jelenlegi főispán utódját, a jelentkezési határidő szeptember 25. A tisztség megnevezése októbertől ismét kormány megbízott lesz. A Hajdú-Bihari hivatalt 2011 óta Rácz Róbert vezeti, az új kormány megbízott feladata lesz többek között a kormányhivatal és a járási hivatalok irányítása, az államigazgatási feladatok összehangolása, valamint a kormányablakok és ügyfelszolgálatok működésének fejlesztése. A pályázat eredményéről később születhet döntés. Mégis látható lesz Erszényi Enikő egyik rendezése Debrecenben, igaz, nem a Csokonai Nemzeti Színház saját társulatával. A Kolozsvári Állami Magyar Színház vendégelőadásként hozza el az Abigér című produkciót a Cívisvárosba, amely bérletes előadásként szerepel majd a programban. Korábban a Csokonai Színház felfüggesztette az Erszényi Enikő rendezésében tervezett Primadonnák című előadását. A Kolozsvári Társulat ugyanakkor a 2026-27-es évadban több új bemutatóval és nemzetközi vendégszerepléssel készül. Az Abigail debreceni időpontjáról később adnak részletes tájékoztatást.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Jó hír az allergiásoknak, hogy véget ért a pallagfűszezon csúcs időszaka, azonban a front érzékenyek meleg front jellegű tüneteket tapasztalhatnak. Körükben fejfej és migrénkeringési panaszok egyaránt előfordulhatnak. A hajnali órákban 8-16 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szuper délelőtt, sok napsütést és vidámságot, 9 óra 12 perc van. Csabától tudjuk, hogy Újdonbrádon rendőri ellenőrzés tart. Köszönjük, még fotót is küldött nekünk, köszi Csabi. Hennitől tudjuk, hogy Nyírbogdány és Demeter között nem működik a fénysorompó, vagyis a vasúti átkelő fényjelző berendezése, úgyhogy ilyenkor képzeljetek oda egy stop táblát szétnézni, és utána lehet haladni, amennyiben nem érkezik vonat. Téglás előtt a fehér Seat készíti a képeket, Nándi üzen nekünk, és ő is küldött fotót, köszönjük szépen. Ott amúgy is 60-as tábla van, úgyhogy óvatosan a gázpedállal. Kérdezték tőlünk, hogy Nyíregyháza nagykálló között mennyire nagy a torlódás, ugye a lámpa a Nyírjesnél megfogja a forgalmat. Állítólag már nem annyira vészes, mint volt a helyzet, és hamarosan pedig, ha jól tudom, akkor el is kerül majd onnan ez a jelzőlámpa. Addig is sok türelmet kérünk, akik arra közlekednek, tehát Nyíregyháza nagykálló között. Ha pedig Debrecenben autóztok, akkor fontos tudni, hogy a Böszörményi úttól az Egyetem sugárútig egy-egy sávon lehet közlekedni. Itt 30 km/h a sebességkorlátozás. És ha már Böszörményi út, akkor ott van a Füredi úti kereszteződés. Rendőri irányítás volt ma reggel, illetve a Füredi és Nádor utca kereszteződésében és csomópontján szintén rendőri irányítás, és reggel ez óriási dugót eredményezett. Hogy azóta a biztos urak kint vannak-e, ez egy jó kérdés, most itt hirtelen az ablakból nem látok rá, hogyha tudnátok erről információt, akkor szívesen fogadom, 0623-16-3000. Kérdésünk a Facebook oldalunkon Páros Cinema City Magyarország mozi belépőért szól, és úgy hangzik, hogy a dohánytermékek jövedéki adójának emelését támogatod-e? Jöhetnek a válaszok, hiszen a műsor vége előtt lesz majd a sorsolás. Kedves Zsófiák, benneteket pedig szeretettel köszöntünk, hiszen a jeles nap apropóján ma ünnepelhettek, és tegyétek is meg szép szerével. Isten éltessen benneteket nagyon sokáig. Egy perc múlva már 9:45, eljött a jó zenék és a lendület ideje. Itt van Olivia Dean, ez a So Easy.

Loco Loco Gordótól itt a Sunshine-ban, 9 óra 28 perc van, nálunk pedig csak jó zene szól, és fontos információk is az utakról, ugyanis tegnap elindult egy fokozott közúti ellenőrzés, mely vasárnapig tart, és amely a biztonsági jöv, illetve gyermekbiztonsági rendszerek és bukósisakok használatát vizsgálja, szóval ismételten az európai szintű roadporról van szó, ehhez a kampányhoz csatlakozott a magyar rendőrség is, és hát a járőrök célzottan vizsgálják tehát a passzív biztonsági eszközök használatát, szabályszerű használatát a gépjárművekben, illetve a motorkerékpárokon és a kerékpárokon is, szóval mindannyiunk épségében és épségét megtartva ennek érdekében tartsátok be ezen szabályokat, és kössétek be magatokat, védjétek a gyerekeket, és ne kockáztassatok. Különben még a bírsággal is számolnotok kell. Szóval tegnap indult, és vasárnapig tart ez a fokozott ellenőrzés. És ha már bekötöttétek magatokat, és kellőképpen kényelmesen utaztok, és autóztok, akkor már csak a türelem, és a jó zene kell hozzá. Ebből ez utóbbit tudom garantálni, ezelőbbivel magatoknak kell megbírkozni. Nem sokára itt lesz majd az egykori 90-es évek közepén megismert hip-hop boys dal. Ezúttal Dr. Béressel jön majd az éjjel, ott várok rád. Előtte viszont több mint 20 évvel ezelőttről itt egy Maroon 5. I was

0: Afrojack, Eva Simmons, Take Over Control 2011-ből. Most 9 óra 45 perc van, és hát rövidesen sorsolnom kell majd valakit, aki megkapja a Páros Cinema City Magyarország mozi belépőt. A mai kérdésünk az volt a reggel témájában, hogy támogatod-e a dohánytermékek jövedéki adójának emelését. Hát eléggé vegyes lett a kép, ettől függetlenül nem is az volt annyira a lényeg a játék szempontjából, vagy a nyeremény bezsebelése szempontjából, hogy mit írtok, csak az, hogy írjatok valamit, a véleményeteket, az álláspontotokat, akár dohányzóként, akár nem dohányzóként. Na nem sokára kiemelek majd a sorból egy nevet, közben viszont mutatom, hogy mi történt még ma reggel.
1: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Van egy ilyen legfrissebb hír, ami most amúgy kiverte sokaknál a biztosítékot, főleg egyébként azon szülőknél, akiknek a gyereke is érintett ebben, ugyanis van 8 szlovákiai magyar gimnazista, akik rosszul viselkedtek egy iskolai kiránduláson, és éppen ezért ott hagyták őket egy tanárral Franciaországban. Na most nem írják azt egyébként, hogy mi volt egészen pontosan az a viselkedési forma, ami ennyire megbántotta a szervezőket, de egyébként a magyar gimnázium Angliába szervezett kirándulást, és visszafelé a francia-német határon a kirándulás utolsó éjszakáján a diákok egy része, ez az említett 8 fő, 15-17 éves korú fiúk és lányok állítólag nem megfelelően viselkedtek, és zavarták az éjszakai nyugalmat. Éppen ezért a szervező úgy döntött, hogy a 8 tanuló bizony nem utazik tovább a csoporttal, és letették őket Franciaországban egy tanárral együtt. Na most képzeld el szerencsétlen tanárt, aki szintén nem érti, hogy én is rosszul viselkedtem. Nekem mi keresni való van itt? Vagy
2: megvan.
0: Sorsot húztak?
2: Mesterből tanár lett. Tehát a mi buszsofőrünk ma már tanárként dolgozik, és együtt mulatott a diákokkal, ezért aztán Franciaországban hagyták. De ezt nem értem, ez most büntetés?
0: Ez a büntetés.
2: Ez ám a büntetés.
0: És amikor a busz elindult, a diákok azt hitték, hogy csak viccelnek. Aztán kellett egy ilyen fél óra, amire rájöttek, hogy ez egyáltalán nem vicc, nem jönnek visszaértük. Na, ekkor azért az döbbenet, nem tudom, a tanár az képben volt az. A tanár az biztos tudta, hogy itt nem viccelnek. A szülők viszont teljesen lesokkolódtak, ami tökre egyértelmű és érthető is, és utána nekik kellett leszervezni azt, hogy a gyerekek hazajussanak.
2: Ja, hogy ennyire? Tehát, hogy nem annyi volt, hogy ott kirakták őket, és utána ők mentek tovább még egy kis franciaországi körútra, ahova ők nem lettek, és felvették őket.
0: Nem, ők hazajöttek.
2: Na várjál, melyik a rosszabb? Az egyik az, hogy hazajött 32 gyerek mondjuk, nem tudom, Lőcsére, vagy Iglóra, vagy tök mindegy, Szlovákiában, meg 8-an ott maradtak Párizsban, és a tanárral együtt.
0: És folytatták tovább, amit elkezdtek.
2: Igen, anya küldj egy kis pénzt, mert most már elfogyott, de nyilván szerettek volna hazajönni, vagy inkább a szülők szerették volna szerintem, hogy hazajöjjenek a gyerekek.
0: Lehet, a gyerekek annyira nem akartak hazajönni, csak miután ugye a gyerekek bejelentik a szülőknek, hogy hát ez és ez történt, és amúgy nincsen semmi baj, tehát anya ne aggódj, csak pénzt küldjél, semmi, fejezd be az aggodalmadat.
2: Igen.
0: Az a baj egyébként, hogy az utasbiztosítások évfélkor lejárt, és a szülőknek emiatt gyorsan kellett intézkedniük, és bérelni kellett külön egy buszt. Na most a csoportnak nem volt könnyű hazajutni, ugyanis először Frankfurtba, onnan Bécsbe mentek, és ott tudta felvenni őket a szülők által bérelt busz.
2: Várj, hát a mai világban hát 3 perc alatt intézek neked utasbiztosítást interneten keresztül.
0: És nyilván egyébként beinperelték a szervezőt a szülőt.
2: Tehát nyilván ő felelősséget kell, hogy vállaljon, hogy elvitte a gyereket épségben, és haza is hozza. Mit most szórakozunk, meg poénkodunk ezen, de ez tényleg nem ez a megoldás, hogy akkor fogom és ott hagyom.
0: Hát ezen legfeljebb csak a gyerekek szórakoztak. Egy idő után már ők sem. Figyelj, amúgy.
2: Legalább annyi eszük volt, hogy ott hagytak egy tanár, de most akkor ehhez kellett a tanár is, meg kellett egy ilyen partner, aki azt mondja, hogy figyelj, engem nem érdekel, itt fogom őket hagyni, ha nem jönnek. Lehet, tényleg az lehet, hogy éjszaka ők kiszöktek valahova, és nem mentek vissza reggel az indulásra, és ezért szerencsétlen tanár az, aki ott maradt, és vigyázott rájuk, hogy...
0: Aki azóta is keresi őket.
2: Igen. Hát most már lehet,
0: most már valószínűleg megvannak.
2: Igen, de hát szegény, a tanárnak sem lehet egy jó érzés.
0: Hát biztos vagyok benne, hogy a tanár is büntetésként fogta ezt fel, bár egyébként azért tegyük hozzá, hogy azért vannak olyan empatikus, meg tényleg jószívű tanárok, akik mint a hajós kapitányok, hogy utoljára hagyják el a süllyedő hajót, hogy a tanár is, tehát hogy érezte azt, hogy ő felelősséggel tartozik, és azt gondolom, hogy ez nem volt számára olyan szinte megterhelő, tehát hogy senkinek nem lett volna szíve ott hagyni őket.
2: Lehet, hogy megkérdezték, hogy nem tudom, hogy hívták a tanárt, mondjuk mint a Edem, és akkor Edem, te beszélsz franciául, vi? Oké, te maradsz.
0: Klassza. De la vise a plafon.
2: Ennyi.
0: Jacques Vaugtű.
2: Kész. Többiek azt én matek tanár vagyok. Én egy árva szót nem tudok, se franciául, se angolul.
0: De hogy nem tudsz egyet. Didier Deschamps. Okay. Zidane. Zinedine Zidane.
2: Oké, akkor te maradsz. Ez már így rendben
0: mondjuk
2: van.
0: Mondjuk ezért még reggelit nem kapsz.
2: Nem, de szállást már tudsz foglalni.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: És hogyha arra jársz, akkor pillancs rá esetleg a Facebook oldalunkra is, és kövesd is be a tartalmakért, olyan kérdésekért és témákért, mint ahogy a ma reggelben is történt. 10 perc múlva 10 óra, hogy támogatjátok-e a dohánytermékek jövedéki adójának emelését, hát erről szólt a fáma, és hát ebben kértük ki a véleményeteket, álláspontotokat. Táncos Eszternek pedig gratulálok, aki megnyerte a Páros Cinema City Magyarország mozi belépőjét. Eszter, felvettük veled a kapcsolatot, kérlek ezt viszonozd, és hát a kölcsönös kapcsolatfelvétel mellé állj te is, úgyhogy jó mozizást kívánunk. Ennyi volt már a keltető, ennyi fért bele a mai műsorba, holnap is lesz majd természetesen 6-tól 10-ig, mára pedig köszöni a figyelmeteket, Dankó Laci, és búcsúzik Olasz Gabi. Legyen könnyű és vidám napotok. Ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a keltető.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Engedély nélkül átalakított autókat is kiszűrnek Debrecenben. Szigorúbban büntethetik az extrém gyorshajtókat. Negyedik tanévét kezdi a Mozdulj Debrecen iskola program. Földi Betti vagyok, íme részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Rendszeresen tart közlekedésrendészeti ellenőrzéseket a rendőrség Debrecenben. A cél a kirívó szabályszegések, az illegális gyorsulási versenyek és az engedély nélkül átalakított járművek kiszűrése. A járőrök a napokban több tucat autót vizsgáltak át. Akadt olyan sofőr, aki forgalomból kivont érvényes biztosítás nélküli vagy lejárt műszakival rendelkező járművel közlekedett. Engedély nélküli átalakítások miatt több esetben a közlekedési hatóság felé is jeleztek. A rendőrség közölte, a jövőben is folytatja a hasonló ellenőrzéseket a közlekedés biztonságának javítása érdekében. Szigorú fellépést tervez a kormány az extrém gyorshajtókkal szemben. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint vizsgálják az átlag sebességmérés bevezetését, valamint azt is, hogy a kirívó sebesség túllépés külön kategóriát kapjon a jogrendben. Az elképzelések szerint az extrém gyorshajtók felfüggesztett börtönbüntetést is kaphatnának, a visszaesőknél pedig akár tényleges szabadságvesztés is szóba jöhet. Egyes esetekben az autó lefoglalását is lehetővé tennék. A minisztérium szerint a cél a súlyos közúti balesetek számának csökkentése, mivel a gyorshajtás továbbra is az egyik leggyakoribb baleseti ok Magyarországon. Negyedik tanévét kezdi a Mozdulj Debrecen iskola program, amely idén már 40 Debrecen intézményben segíti a diákokat abban, hogy többet mozogjanak. Az önkormányzat a program koordinátorain keresztül mozgásfejlesztő órákat biztosít az iskolákban, emellett több közösségi programmal is készülnek a tanév során. A diákok egyik legjobban várt eseménye idén is a kiütő bajnokság lesz, amely az elmúlt években nagy népszerűségnek örvendett. A városvezetés szerint a program célja, hogy a rendszeres mozgás természetes része legyen a gyerek mindennapjainak, és hosszabb távon is hozzájáruljon ahhoz, hogy fittebbek és egészségesebbek legyenek. Új generációs haszongépjárművekhez fejlesztett akkumulátorrendszert mutatott be a Debrecenben is jelenlévő kínai akkumulátorgyártó Hannoverben. A moduláris technológia különböző teherautókhoz és üzemeltetési igényekhez igazítható, maximális konfigurációban pedig akár 1000 kilométeres hatótávot is lehetővé tehet. A gyártó szerint az új rendszer jelentősen csökkentheti a járműfejlesztési időt és a kutatásfejlesztési költségeket is. A nehéz tehergépjárművekhez szánt változatot 12 éves, illetve 1,5 millió kilométeres élettartamra tervezték, miközben a vállalat 70%-os kapacitás megtartást ígér. A cél a haszongépjárművek elektrifikációjának felgyorsítása. Szeptember 16 és 22-e között Debrecen is csatlakozik az Európai Mobilitási Héthez. A programsorozat részeként szeptember 20-án nosztalgia trolibuszok és villamosok közlekednek, szeptember 22-én az autómentes napon pedig forgalmi engedély felmutatásával díjmentesen lehet igénybe venni a városi közösségi közlekedést. Szeptember 16-án bringás uzsonnával várják a kerékpárral érkezőket az Aranybika előtt. Szeptember 19-én kerékpártúrát is szerveznek, amely a Tócos több helyszínét érinti. A program célja a fenntartható közlekedési lehetőségek és a kerékpározás népszerűsítése Debrecenben.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Pénteken a hosszabb, rövidebb napos időszakokat gyakran zavarhatják majd felhők, és helyenként kialakulhat egy-egy esőzápor zivatar. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, ködös országrészekkel. Hajnalban 8-17 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Három perccel múlt 10 óra, a hírek után most pedig nálunk felpörög ismét minden. Érkeznek a kedvenc előadóid és azok a slágerek, amiket egyszerűen nem lehet kihagyni. Ehhez kívánok jó szórakozást, a mai melóhoz pedig jó munkát mindenkinek!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Ez itt a csütörtök délelőtt a Sunshine-nal. Köszi, ha ma is velem dolgozol. Ígérem, ma is jó munkatárs leszek. Keveset fogok beszélni és nagyon sokat zenélni. Na de most először is nézzük, hogy milyen változás hoz az egymás után érkező meleg, majd hideg front, mert hogy ilyen kritikus orvos-meteorológiai helyzetet teremt elő, és ez bizony nehezebb időszakot jelent az arra érzékenyeknek is nagyobb terhelést. És ráadásul a tegnapi melegfront után úgy érkezik a mai hideg front, hogy kifejezetten nyárias idő lesz, még a 30 fokot is elérhetjük az egyes ország részekben, de máshol sem fognak majd fázni. És ráadásul itt vételkörzetünkben keleten erős hőterhelésre kell majd készülni. Az országban nálunk lesz a legmelegebb egyébként, és ezért nálunk is lehet majd ennek a legtöbb negatív hatását érezni annak, aki ugye erre érzékeny. Na de mi megyünk tovább, reméljük azért a hallgatóink többsége szereti még a meleget és a késő nyári időt, Gáspár Laci pedig már is énekel nálunk.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: A Sunshine doktor természetesen ma is rendel itt a Juice-ban. Az Egészségpercben ma annak járunk utána, hogy mi számít már súlyos depressziónak, ami sajnos a mai világunkban egyre többeket érint. Mert a depresszió nem csak egy egyszerű rossz kedv. Fontos felismerni és mielőbb szakember segítségét kérni vagy változtatni, hogyha tudunk, mert az élet számos területén komoly fennakadásokat okozhat. A depresszió ugyanis betegség. Az érintettek elutasítottságot és intenzív szomorúságot élnek át. Az esetek zömében pedig szakember segítségre van szükség a gyógyuláshoz. Na de a depresszió jelei. Az érintettek például nem lelnek örömöt azokban a tevékenységekben, amelyeket addig élvezettel űztek, abba hagyják a hobbiukat, súlyosabb esetben még a munkát is. Elveszítik a kezdeményező készségüket, az érdeklődésüket a világ dolgai iránt, nehezen mozdulnak ki a lakásból vagy az ágyból, és nem képesek örülni olyan dolgoknak, amelyek korábban boldoggá tették. Lassabban mozognak, folyamatosan fáradtnak érzik magukat, csúnyának, haszontalannak érzik magukat. Nem képesek rá, hogy meglássák magukban a szépet és a jót. A depresszió testi tünetei pedig lehetnek fejfájás, emésztési zavarok, szédülés, mellkasi szorításérzés, megváltozott alvási szokások, alvászavar, fokozott alkoholfogyasztás és csökkenő libido. Szóval remélem sikerült magadat diagnosztizálni és rájönni a felsoroltakból, hogy ha esetleg valamit érzel, hogy nem a legjobb az életedben, akkor az most depresszió, vagy egyáltalán nem erről van szó.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
2: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

perc múlva 11, mindjárt jönnek a friss hírek, de jönnek előtte Valmárék is, Manuellel is nyomják nekünk az éget a napot. Aztán a friss információkat, híreket halljuk, előtte viszont én mondok el egy nagyon-nagyon friss hírt, és egyben egy nagyon-nagyon szomorú hírt, ugyanis néhány perccel ezelőtt jelentették be saját Facebook oldalán, hogy meghalt Dák Bill Gyula, aki ugye még egy mankóra támaszkodva is óriás volt a színpadon, és kétségtelenül a magyar blues királya. Nyugodjon békében, ezzel a szomorú hírrel zárjuk ezt az órát, de ahogy ígértem, még most jönnek Valmárék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Megszűnik az új lakások 5%-os áfája, de lesznek kivételek. Több mint 100 000 gyorshajtási bírság maradt befizetlen. A padláson fogtak el egy bihar nagybajomi drogdílert. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Január 1-től megszűnik az új építésű lakásokra jelenleg alkalmazható 5%-os kedvezményes áfa, a változás azonban nem érint azonnal minden beruházást. Azoknál a projekteknél, amelyek építési engedélye meg 2026 végéig véglegessé válik, az 5%-os adókulcs 2030 végéig továbbra is alkalmazható. Szakértők ezért nem számítanak arra, hogy jövő év elején általános 20% körüli drágulás következne be az új lakások piacán. A Rozsda övezeti akcióterület megvalósuló lakásprojektek pedig a feltételek teljesülése esetén 2027 után is megtarthatják a kedvezményes áfakulcsot. Több mint 100 000 gyorshajtási bírságot nem fizettek be Magyarországon a 2026 első felében kiszabott büntetések közül. Az ORFK adatai szerint ebben az időszakban csak nem 380 000 közigazgatási bírság született objektív felelősség alapján, ezek 27%-át pedig még 8 hónap elteltével sem rendezték. A befizetetlen tételek összege meghaladja 6,17 milliárd forintot. Közben a közlekedési tárca a gyorshajtási szankciók további szigorítását is mérlegeli. Jelenleg a gyorshajtásért kiszabható közigazgatási bírság összege 50 000-től akár 468 000 forintig terjedhet. A padláson próbált elrejtőzni a rendőrök elől egy 37 éves férfi Bihar Nagybajomban. A püspökladányi nyomozók szerint a gyanúsított hosszabb ideje árult kábítószert a településen. A házkutatás során a rendőrök egy melléképületben olyan nyomokra figyeltek fel, amelyek a padlás felé vezettek. A férfit végül ott találták meg és elfogták. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A bíróság ezt követően elrendelte a letartóztatását. Az ügyben a további nyomozást a püspökladányi rendőrök folytatják. Szeptember 21-én különleges kiállítás nyílik a Nyíregyházi Rédász Gimnázium szakiskola és kollégiumban. A Csuhé Álmok című tárlaton Tamaskovics Gáborné amatőr csuhészobrász több száz alkotását láthatják az érdeklődők. A kiállítás október 2-ig hétköznapokon reggel 8 és délután 3 óra között látogatható. A programhoz rekordkísérlet is kapcsolódik. Szeptember 27-én egyszerre 400 csuhé figurát szeretnének bemutatni, amellyel magyar mennyiségi rekord felállítására tesznek kísérletet. A szervezők célja, hogy a hagyományos kézműves technikát minél több érdeklődővel megismertessék. Szeptember 21 és 24-e között rendezik meg az Európai Sporthét programját a Nyíregyházi Egyetemen. 4 napon át többféle mozgásformával várják a hallgatókat és az intézmény munkatársait. A programok között aeróbik, dobóverseny, kutyás közös mozgás, úszás, röplabda, kerékpártúra és labdarúgó bajnokság is szerepel. A szervezők célja, hogy minél többen megtapasztalják a rendszeres testmozgás közösség formáló erejét. A hallgatók a részvételért aláírást is kaphatnak, a program ideire pedig igazolt felmentést biztosítanak számukra az óra látogatás alól.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A hétvégén változóan felhős napos időre van kilátás, egyes tájainkon kisebb eső, zápor kialakulhat, többfelé indulhat párásan, ködösen a nap. A maximumok a folytatásban 19-30 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszi szépen a friss híreket, egy óra múlva várunk vissza. Mi pedig folyt köv, már ami a jó zenéket illeti, ott folytatjuk, ahol az előző órában abba hagytuk. Indulunk Lajjal, itt a Get Lucky, de mindjárt hozom a napi sztárszüli napokat és a horoszkópokat is.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Több mint 10 éves az iménti Prayer in C, Lily Wood és Robin Schulz közös klasszikusa, hamarosan pedig jönnek a horoszkópok. Most pedig hozzuk a nap fontos eseményeit, összeszedtünk ezekből néhányat szeptember 17-ére. Üdv először is a Zsófiáknak, kedves Zsófik, ölelünk, puszilunk titeket. De a világhírű énekesnő Anastasia, nem fogod elhinni, 58 éves lett ma, de Bruckmann Balázs, ugye, aki a Barátok közben Palika szerepét játszotta, 45, aztán miután végzett ezzel a sorozattal, ugye DJ is volt, de kereken 35 éve jött ki a Guns N' Roses legendás albuma, a Use Your Illusion, amit éjfélkor kezdtek el árusítani Amerikában, és akkora volt az érdeklődés, hogy a sorban álló 2 óra alatt 500 000 darabot vettek belőlük, ugye ezen szerepelt a Don't Cry, a November Rain és a Terminator 2 betétdala, You Could Be Mine is. Nálunk pedig jönnek a horoszkópok.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos gyors reakciójának köszönhetően az érre tör, és azonnali cselekvéssel lépéselőnybe kerül. A béka megfontolt és alapos hozzáállása most hozza meg a gyümölcsét, stabil alapokat teremtve a jövőbeli feladatokhoz. Az ikrek a multitasking mestere, sokoldalúsága révén könnyedén vált a feladatok között, miközben folyamatosan friss híreket oszt meg. A rák biztonságra törekvő hozzáállása megnyugtatja a körülötte lévőket, és otthonos légkört teremt a munkahelyén. Az oroszlán karizmája segítségével zökkenőmentesen nyeri meg az embereket a saját ügyének, ezzel növelve befolyását. A szűz elemző gondolkodás módjával minden lehetséges kockázatot kiszűr, minimalizálva ezzel a hiba esélyét. A mérleg természetes szép érzéke és harmónia igénye még a legszárazabb beszámolót is élvezetessé teszi. A Skorpió eltökéltsége átlendíti a legnehezebb szakaszokon is, visszautasítva minden félmegoldást és kompromisszumot. A nyilas széles látókörével képes összefüggésben szemlélni a dolgokat, és ezzel hosszú távú irányt mutat a csapatának. A Bak teherbírása csúcsra jár, így a legösszetettebb kötelezettségeinek is gond nélkül eleget tesz. A vízentő független szellemisége arra sarkalja, hogy teljesen sajátos utat válasszon a feladatai megoldására. A Halak együttérző jelenléte és figyelmes hallgatása gyógyír lehet a túlterhelt kollégák feszültségére.
1: Sunshine FM

Mai második óránkban vagyunk, és megyünk tovább, dolgozzatok meg, közlekedjetek velünk, és hogyha van bármilyen útinfótok, akkor jöhet. Ugye az autósoknak most fontos hír, hogy közlekedési ellenőrzés van, razzia az országban, és pont egy olyan dolognak köszönheti egy család egy debreceni balesetben, hogy egy 9 hónapos csecsemő sértetlenül úszta meg, amit most a rendőrök is ellenőriznek, és amit mindenkinek kötelező lenne, hogy betartson. Ez pedig a gyermekülés szabályos használata. Ez akadályozta meg ugyanis a sérüléseket az előbb említett debreceni balesetnél, úgyhogy legyen ez is mindenki számára egy visszaigazolása annak, hogy bizony ezek a biztonsági rendszerek nagyon fontos dolgok. Nálunk pedig jönnek tovább a jó zenék.

0: perc múlva dél, szóval lassacskán az órát és a délelőttöt is kipipálhatjuk, de rádióz velünk a továbbiakban is. A következő órában például a katasztrófa védelem összeszedi, hogy milyen segélykérések voltak az elmúlt 24 órában, milyen vonulásai voltak a tűzoltóknak, de a navigációban rengeteg hasznos útinfóval érkezünk majd. Kedves autósok, addig is legyetek óvatosak, a sofőröknek a mai jó cselekedete megvolt már, tudjátok, minden napra legalább egyet be kell iktatni a közlekedésünkbe. Ilyen például, hogyha kiengeded magad elé a buszt, vagy nem dudálsz rá a tanulóvezetőre, türelmes vagy a gyalogosokkal az átkelésnél.
1: Na de most még jöjjön az óra búcsúdala, aztán a déli hírek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A Tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
3: Sunshine FM. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Letört a vasúti sorompót egy ittas férfi Balmazújvárosban. Újabb 100 fiatal kezdte meg duális képzését a debreceni autógyárban. Elindult a debreceni nagyállomás fejlesztésének előkészítése. Íme a részletek Földi Bettitől.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Vádat emeltek egy férfi ellen, aki erősen ittasan letört egy vasúti átjáró félsorompóját Balmazújvárosban. A vád szerint a férfi egy szórakozó helyről tartott hazafelé, amikor futni kezdett, és nem vette észre sem a piros jelzést, sem a leengedett csapórudat. Lendületből neki rohant a sorompónak, amely letört. Az esetben senki nem sérült meg, ugyanakkor a vasúttársaságnak 82.000 forintos kára keletkezett. Az ügyészség közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétséggel vádolja a férfit, és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Szeptemberben újabb 100 tanuló csatlakozott a debreceni autógyár duális szakképzési programjához. A 2023-ban elindított 3 éves képzés már a 4. tanévét kezdi meg, jelenleg pedig közel 300 fiatal vesz részt benne. A diákok az elméleti oktatás mellett valódi gyártási környezetben szerezhetnek tapasztalatokat, többek között mechatronikai, elektronikai, gépjármű mechatronikai és informatikai területen. A képzés során robotikával, 3D nyomtatással és modern ipari technológiákkal is megismerkedhetnek. Az első évfolyam időközben befejezte a tanulmányait, a végzettek többsége pedig a debreceni üzemben kezdte meg szakmai pályafutását. A padláson próbált elrejtőzni a rendőrök elől egy 37 éves férfi Bihar Nagybajonban. A püspökladányi nyomozók szerint a gyanúsított hosszabb ideje árult kábítószert a településen. A házkutatás során a rendőrök egy melléképületben olyan nyomokra figyeltek fel, amelyek a padlás felé vezettek. A férfit végül ott találták meg és elfogták. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A bíróság ezt követően elrendelte a letartóztatását. Az ügyben a további nyomozást a püspökladányi rendőrök folytatják. Elindult a debreceni nagyállomás fejlesztésének előkészítése. A Közlekedés és Beruházási Minisztérium megrendelte a pályaudvar és a hozzá kapcsolódó beruházások megvalósíthatósági tanulmányát, jelentette be Tárkányi Zsolt államtitkár. A korábbi hasonló tervek már 10-15 évesek, ezért azokat a megváltozott közlekedési igényekhez igazítják. Az elképzelések között egy modernizált állomás, új peronszerkezetek és aluljárók, valamint a buszpályaudvar helyszínére költöztetés és szerepel. Tárkonyi szerint új belvárosi villamos kapcsolatok kialakítását is vizsgálják. A most készülő tanulmány alapozhatja meg a későbbi részletes tervezést és a beruházás következő lépéseit. Testvérvárosi megállapodást kötött Debrecen és az ukrajnai Harkiv önkormányzata. A szerződés alapján a két város többek között gazdasági, kereskedelmi, oktatási, kulturális, turisztikai és sportkapcsolatai is erősítené. Közös a cél a kulturális örökség védelme, valamint a szakmai és intézményi együttműködés bővítése. Debrecen és Harkiv kapcsolata nem új, már 2016-ban együttműködési megállapodást kötöttek, később pedig közös európai városi programok is részt vettek. A mostani megállapodás határozatlan időre szól, és a debreceni közgyűlés döntésével lép hatályba. Harkiv ezzel Debrecen 22. testvérvárosa lesz.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankul Lászlót hallják. A Deac férfi futszál csapata 5 meccs után 7 ponttal rendelkezik, ennek köszönhetően pedig az NB1 tabelláján a 4. helyen áll. Az együttes az első fordulóban az RNRG-t verte 5-2-re, majd jött az Aramis és az Újpest elleni vereség. A 4. körben Tihanyi Csaba tanítványai a Berettyújfalu otthonából hoztak el egy pontot, múlt pénteken pedig a Nyírbátor győzték le 5-1-re. Legközelebb szeptember 28-án bizonyíthat a csapat a bajnokságban, ekkor a Nyíregyháza fogadják a debreceniek. Valószínűleg ezen a találkozón már Pulginja is szóhoz juthat, aki épp a stúdiótól igazolt a Deachoz. Az MLS Fegyelmi Bizottsága a DVSC-t az MTK Budapest elleni mérkőzéssel kapcsolatban szurkolóinak megbotránkoztató és diszkriminatív kifejezések bekiabálása miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezte, és elrendelte egy soron következő hazai férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen a Nagyerdei Stadion B5, B6 és B7-es szektorainak lezárását. A DVSC vizsgálja a fellebbezés lehetőségét. A Loki szeptember 19-én szombaton 19:30 perctől a Vasast fogadja. A debreceni Flex HD és a nyíregyházi Spartacus Torna Klub aerobik csapata, a Bányász Viktória, Gyarmati Szofia, György Renáta, Sipos Vivien és Vámosi Kiara összetételben bravúros gyakorlattal 6. helyen jutott tovább a csapat döntőbe a világbajnokságon. Ezzel a teljesítményen az európai rangsorban a 4. helyet szerezte meg a magyar válogatott, és így a jövő évi júniusi Isztambulban megrendezésre kerülő multisport eseményen ott lehet. A fináléban végül a 7. helyen zárt a csapat. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: Egy hidegfront érkezett térségünkbe, kisebb esőzápor zivatar a folytatásban is előfordulhat. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira északira a szél, a maximumok 18-30 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: utcák és közterek.
1: Sunshine FM navigáció.
2: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
3: Köszöntöm a hallgatókat. Hát igen erős forgalomban közlekedünk az egész város területén. A bejövő útszakaszok közül hadd emeljen már ki a Faragtár úton érkezőket, illetve a 33-as számú főúton beérkező forgalomban. Kihelyeztek 30 km/h jelzőtáblákat, erre nagyon-nagyon figyeljünk, és ezért is, illetve a rengeteg autó miatt hatalmas a forgalom. Az iskolák környékén is nagyon-nagyon figyeljünk, és legyünk szabálytisztelők. Ehhez kívánok én türelmet és sok-sok figyelmet, balesetmentes közlekedés mindenki számára.
1: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Sunshine Sok. Nálunk csak jó zene, és itt a Juice-ban még egy bő órán keresztül. Lassan búcsúzunk ettől az órától, de mi még maradunk. Egy újabb zene következik a hírekig is, aztán folytatjuk is tovább, egészen 14 óráig menetelünk, és pipálunk ki majd együtt egy újabb órát a munkaidőből. Vételkörzetünkben pedig továbbra is ugye tart a rendőrségi razzia, sőt nem csak nálunk, hanem országosan ellenőrzik a biztonsági rendszerek, eszközök használatát, legyen szó biztonsági övről, gyermekbiztonsági rendszerről, bukósisakról. Úgyhogy erre nagyon figyeljetek, ha pedig van bármilyen más jó tanácsotok az autósoknak, akkor azt szívesen fogadom. SMS és Viber számunkon 0620 316 3000.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
2: A

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Engedély nélkül átalakított autókat is kiszűrnek Debrecenben. Szigorúbban büntethetik az extrém gyorshajtókat. Negyedik tanévét kezdi a Mozdulj Debrecen iskola program. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Rendszeresen tart közlekedésrendészeti ellenőrzéseket a rendőrség Debrecenben. A cél a kirívó szabályszegések, az illegális gyorsulási versenyek és az engedély nélkül átalakított járművek kiszűrése. A járőrök a napokban több tucat autót vizsgáltak át. Akadt olyan sofőr, aki forgalomból kivont érvényes biztosítás nélküli vagy lejárt műszakival rendelkező járművel közlekedett. Engedély nélküli átalakítások miatt több esetben a közlekedési hatóság felé is jeleztek. A rendőrség közölte, a jövőben is folytatja a hasonló ellenőrzéseket a közlekedés biztonságának javítása érdekében. Szigorú fellépést tervez a kormány az extrém gyorshajtókkal szemben. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint vizsgálják az átlag sebességmérés bevezetését, valamint azt is, hogy a kirívó sebesség túllépés külön kategóriát kapjon a jogrendben. Az elképzelések szerint az extrém gyorshajtók felfüggesztett börtönbüntetést is kaphatnának, a visszaesőknél pedig akár tényleges szabadságvesztés is szóba jöhet. Egyes esetekben az autó lefoglalását is lehetővé tennék. A minisztérium szerint a cél a súlyos közúti balesetek számának csökkentése, mivel a gyorshajtás továbbra is az egyik leggyakoribb baleseti ok Magyarországon. Negyedik tanévét kezdi a Mozdulj Debrecen iskola program, amely idén már 40 Debrecen intézményben segíti a diákokat abban, hogy többet mozogjanak. Az önkormányzat a program koordinátorain keresztül mozgásfejlesztő órákat biztosít az iskolákban, emellett több közösségi programmal is készülnek a tanév során. A diákok egyik legjobban várt eseménye idén is a kiütő bajnokság lesz, amely az elmúlt években nagy népszerűségnek örvendett. A városvezetés szerint a program célja, hogy a rendszeres mozgás természetes része legyen a gyerek mindennapjainak, és hosszabb távon is hozzájáruljon ahhoz, hogy fittebbek és egészségesebbek legyenek. Új generációs haszongépjárművekhez fejlesztett akkumulátorrendszert mutatott be a Debrecenben is jelenlévő kínai akkumulátorgyártó Hannoverben. A moduláris technológia különböző teherautókhoz és üzemeltetés igényekhez igazítható, maximális konfigurációban pedig akár 1000 kilométeres hatótávot is lehetővé tehet. A gyártó szerint az új rendszer jelentősen csökkentheti a járműfejlesztési időt és a kutatásfejlesztési költségeket is. A nehéz tehergépjárművekhez szánt változatot 12 éves, illetve 1,5 millió kilométeres élettartamra tervezték, miközben a vállalat 70%-os kapacitás megtartást ígér. A cél a haszongépjárművek elektrifikációjának felgyorsítása. Szeptember 16 és 22-e között Debrecen is csatlakozik az Európai Mobilitási Héthez. A programsorozat részeként szeptember 20-án nosztalgia trolibuszok és villamosok közlekednek, szeptember 22-én az autómentes napon pedig forgalmi engedély felmutatásával díjmentesen lehet igénybe venni a városi közösségi közlekedést. Szeptember 16-án bringás uzsonnával várják a kerékpárral érkezőket az Aranybika előtt. Szeptember 19-én kerékpár túrát is szerveznek, amely a Tócos több helyszínét érinti. A program célja a fenntartható közlekedési lehetőségek és a kerékpározás népszerűsítése Debrecenben. Jó hír az allergiásoknak, hogy véget ért a pallagfűszezon csúcs időszaka, azonban a front érzékenyek meleg front jellegű tüneteket tapasztalhatnak. Körükben fejfej és migrén keringési panaszok egyaránt előfordulhatnak. A hajnali órákban 8-16 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1. Ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjünk jó zenékkel.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixben.
2: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítást hall.

0: Zsuz, mai utolsó órájában vagyunk, de kettőig még tart a munkaidőnk, addig pedig mindent beleadunk, még sok jó zene vár rád, na meg sok hasznos információ. Szerinted jó vagy rossz hírt hoztam az üzemanyagokról most? Hát nem kell nagy jó tehetség ahhoz, hogy az ember rájöjjön, hogy nem jó hírekkel érkeztem, mert hogy ismét emelkedik a benzin és a gázolaj ára a hazai kutakon. A benzinre jön még 4 forint, a gázolajra pedig 8. Ezek tehát a mai legfrissebb árak és változások. Na de reggeli műsorunk egyik humoros pillanatának felelevenítésével hát egy kicsikét jobb kedvre derítünk ezek után. Aztán majd zenélünk tovább nektek. Most pedig jöhet a Best Of.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Pécset jártunk, és ott volt egy osztálykirándulásunk. Mai napig nem tudom, miért mentünk el Pécsre, azért, hogy aztán ott Orfű környékén letáborozzunk, és gyakorlatilag ki sem mozdultunk onnan. Már ez ugye a középiskola vége felé történt, és arra emlékszem, hogy az átmulatott éjszaka során a buszsofőr együtt mulatott velünk, és hát másnap azért Pécsről vissza kellett buszozni. És akkor jöttünk rá igazából, hogy nem volt olyan jó ötlet egy buszsofőrt egész éjszaka fenntartani, és még alkohollal is kínálgatni, mert úgy néha kezdett elpilledni a vezetés közben. Na most életünk leghosszabb buszútja volt visszafelé, mert végig szóval kellett tartani, hogy el ne aludjon.
3: Igen, és ehhez mit szóltak a szervezők vagy a tanárok?
2: Na, tudta a
3: semmit tanár. Hátul aludtak, igen. Hát mit szóltak volna? Hát, ugye, igen. Ők is jót mulattak
2: az éjjel. Körülbelül ez volt egyébként, tudta az osztályfőnök is, és azért is vitt el minket már egy olyan osztálykirándulás ott a középiskola végén, hogy itt már nem múzeumot akart látogatni az ember, hanem inkább jól érezni magát.
3: Igen, abban az időben több buszsofőr is nyugdíjba vonult idő előtt, azt mondták, én már nem bírok többet inni.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Öveket kiengedni és fakanalat előkészíteni, mert szeptember 18-a és 20-a között óriási kulináris pörgés vár rátok Debrecenben. A Nagyerdei Parkban Sziszennek a legfinomabb pálinkák és rotyognak az alföldi finomságok a Zamat Fesztiválon, ahol még a debreceni páros kolbásztöltő versenyen is összemérhetitek tudásotokat. Esténként pedig a Halott Pénz, a Bagosi Brothers Company és még sokan mások húzzák a talpalávalót. Irány a Nagyerdő Debrecenben. Egyetek, igyatok és bulizzatok egy hatalmasat. Szülinapi bulira felkészülni, mert szeptember 19-én és 20-án torta hangulat költözik a kertvárosi esélypiacra Nyíregyházán. Szombaton és vasárnap reggel 8 és délután 1 óra között zene, süti és felhőtlen családi pörgés vár rátok a Fokos utcában. Ha pedig nem csak enni, de árulni is szeretnétek a megunt kincseiteket, ingyen asztalt kaphattok, csak regisztráljatok előre. Irány a kertváros! Ünnepeljünk és piacoljunk egy jót együtt!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.

perc múlva 2 óra, én Debrecent és térségét eddig tudtam szórakoztatni itt a 93.5-ön. Váci Zoli búcsúzik, de ne feledd, hogy a délután folyamán is mi gondoskodunk a talp alávalóról, na meg a lendületről még a munkaidő utolsó óráira. Hallgass minket, hiszen bármikor jöhet egy fontos közlekedési hír, amivel egész nyugodtan bombázzátok délutánról itt is. Váci Zoli pedig már a búcsúzik, csakalom!

0: egyszerű a képlet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Elindult az idei szociális tüzelőanyag program. A technikai dolgozókra is kiterjed az iskolai béremelés. Átalakul a szakképzési centrumok vezetése. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Elindult a 2006-os szociális tüzelőanyag program, amelyre a legfeljebb 20 ezer lakosú települések önkormányzatai pályázhatnak. Szeptember 30-ig igényelhető vissza nem térítendő támogatás tűzifa vagy barna kőszén vásárlására. A tüzelőanyagot az önkormányzatok térítésmentesen juttathatják el a rászoruló családokhoz. Egy háztartás legfeljebb 5 erdei köbméter tűzifát vagy 10 mázsa barna kőszenet kaphat. A támogatási döntések várhatóan október végéig megszületnek. A megítélt tüzelőanyag pedig legkésőbb 2027. február 15-ig kell kiosztani a jogosultak számára. A technikai és kisegítő dolgozókra is kiterjed az óvodákban és iskolákban tervezett béremelés. Lannert Judit oktatási miniszter parlamenti válaszában erősítette meg, hogy a nevelést oktatás közvetlenül segítő munkatársak mellett a takarítók, karbantartók, kertészek és konyhai dolgozók bére is emelkedik. A korábbi kormányzati bejelentés szerint a bérrendezés 2 lépcsőben valósulhat meg, az első emelés október közepén, a második pedig 2027. január 1-én érkezhet. A tervek alapján az érintettek fizetése az emelések után összességében akár 35%-kal is meghaladhatja a garantált bérminimumot. Kevesebb felső vezetővel működnek jövőre a szakképzési centrumok. Az országgyűlés 143 igen és 42 nem szavazattal fogadta el a szakképzési törvény módosítását, amely megszünteti a jelenlegi kettős vezetési rendszert. A kancellári munkakör kivezetésével a centrumokat a jövőben egy főigazgató irányítja majd. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki, amelyen a jelenlegi vezetők is indulhatnak. Az új irányítási rendszer 2027. január 1-én lép életbe. A változtatás célja a vezetési struktúra egyszerűsítése és az irányítás hatékonyabbá tétele. Óvoda összevonásokra és intézményi átszervezésekre lehet szükség a következő években. A csökkenő gyereklétszám miatt erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezetének elnöke. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2025-26-os nevelési évben országosan több mint 63 ezerrel több óvodai férőhely állt rendelkezésre, mint ahány gyermek óvodába járt. A férőhelyek kihasználtsága így 83,6%-os volt. Totyék Tamás szerint a tartósan csökkenő születés létszám miatt egyre több településen merülhet fel intézmények összevonása vagy átszervezése. Az országos számok ugyanakkor jelentős területi különbségeket is elfedhetnek.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Egy hidegfront érkezett térségünkbe, kisebb esőzápor zivatar a folytatásban is előfordulhat. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira északira a szél. A maximumok 18-30 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, Szól, szól. No kérem szépen, akkor innentől kezdve csapjunk bele a délutánba. Hello! A stúdióban innentől kezdve Glass Norbert, köszi Betty a legfrissebbeket, és a Javan Infód akarját a délutánban is. Jó, 0620-316-3000, startolunk Alex Kencsivel.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: A Follow the Flow, és ez volt tőlük a Szélcsend az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánunk mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, rá is tekintünk egy picit a kínai asztrológiára, ugyanis ma vonzásnap van. A kínai asztrológiában a vonzásnap olyan kedvező napnak számít, amely a kapcsolatok, a társasági élet és az ismerkedés energiáját erősítheti. Úgy tartják egyébként, hogy ilyenkor könnyebb másokra jó benyomást tenni, figyelmet kapni és harmonikusabb kapcsolatokat kialakítani. Különösen alkalmas egyébként a mai nap a randevúra, a találkozókra, a társasági programokra, vagy arra, hogy nyitottabban közeledjünk valakihez. Ezt tanácsolja tehát nekünk mára a kínai asztrológia, én pedig azt, hogy jöhetnek a közlekedési infók a folytatásban, hiszen hamarosan szétnézünk az utakon. 0620 316 3000, a folytatásban pedig itt van már Billie Eilish, ez pedig a

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Sunshine FM. Fél három után már el is kanyarodunk a közlekedési infókra. Mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis továbbra is útlezárásra kell, hogy számoljatok, méghozzá a Tiszavasvári út kivezető részén, ugye a Valent autótól kifelé, úgyhogy arra csak óvatosan. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, csak egy kicsit kijebb ugrunk, méghozzá Nagykáló irányába, ugyanis ott jelzőlámpás irányítás mellett halad a forgalom. Hát én egyébként jelen pillanatban azt tanácsolnám, hogy inkább kerülőutat válasszunk, menjünk fel az autó pályára, vagy akár az Orosi úton haladjunk, hiszen ott akár 20-30 perces menetidővel is kell, hogy számoljunk. Debrecen útjára kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom, méghozzá a Betlen utcán. Köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint szintén erősebb a forgalom az István úton is. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az ügyet a folytatásban is. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

Ray Dalton, és ez volt a Blood Running az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 3 óra, úgyhogy most tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, ugyanis elmegyünk egy picit hírezni, illetve reklámozni, viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, hiszen természetesen szeptember 17-ére csütörtökre is jósoltak nekünk a csillagok, úgyhogy érkezik majd hozzám Kata. Na ezért is érdemes velem tartani, no meg hát játszom a jobbnál jobb felvételeket, ezt sirennel fogunk startolni. Ez

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: Az edzőtermegépeknek hatalmas előnyük van. Kontrollált körülmények között tudunk velük dolgozni. Különösen kezdőknek lehetnek hasznosak, mert segítenek megtanulni egy-egy mozgásmintát, és könnyebb velük megfelelően adagolni a terhelést. De a gépek nem csak a kezdőknek valók. Haladó sportolók számára is kiváló eszközök lehetnek, például egy adott izomcsoport célzott terhelésére. A lényeg nem az, hogy gépen vagy szabadsúlyjal edzünk, hanem az, hogy tudjuk, mit és miért csinálunk, és megfelelő legyen a technikánk, és fokozatosan fejlődjünk. Ehhez kérhetjük szakemberek segítségét.
2: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Tölts le az Uber alkalmazást.
4: Vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Letört a vasúti sorompót egy ittas férfi Balmazújvárosban. Újabb 100 fiatal kezdte meg duális képzését a debreceni autógyárban. Elindult a debreceni nagy állomás fejlesztésének előkészítése. Íme a részletek Földi Bettitől.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Vádat emeltek egy férfi ellen, aki erősen ittasan letört egy vasúti átjáró félsorompóját Balmazújvárosban. A vád szerint a férfi egy szórakozó helyről tartott hazafelé, amikor futni kezdett, és nem vette észre sem a piros jelzést, sem a leengedett csapórudat. Lendületből neki rohant a sorompónak, amely letört. Az esetben senki nem sérült meg, ugyanakkor a vasúttársaságnak 82.000 forintos kára keletkezett. Az ügyészség közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétséggel vádolja a férfit, és büntetés kiszabását indítványozta. Szeptemberben újabb 100 tanuló csatlakozott a debreceni autógyár duális szakképzési programjához. A 2023-ban elindított 3 éves képzés már a 4. tanévét kezdi meg, jelenleg pedig közel 300 fiatal vesz részt benne. A diákok az elméleti oktatás mellett valódi gyártási környezetben szerezhetnek tapasztalatokat, többek között mechatronikai, elektronikai, gépjármű mechatronikai és informatikai területen. A képzés során robotikával, 3D nyomtatással és modern ipari technológiákkal is megismerkedhetnek. Az első évfolyam időközben befejezte a tanulmányait, a végzettek többsége pedig a debreceni üzemben kezdte meg szakmai pályafutását. A padláson próbált elrejtőzni a rendőrök elől egy 37 éves férfi Bihar Nagybajonban. A püspökladányi nyomozók szerint a gyanúsított hosszabb ideje árult kábítószert a településen. A házkutatás során a rendőrök egy melléképületben olyan nyomokra figyeltek fel, amelyek a padlás felé vezettek. A férfit végül ott találták meg és elfogták. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A bíróság ezt követően elrendelte a letartóztatását. Az ügyben a további nyomozást a püspökladányi rendőrök folytatják. Elindult a debreceni nagyállomás fejlesztésének előkészítése. A Közlekedés és Beruházási Minisztérium megrendelte a pályaudvar és a hozzá kapcsolódó beruházások megvalósíthatósági tanulmányát, jelentette be Tárkányi Zsolt államtitkár. A korábbi hasonló tervek már 10-15 évesek, ezért azokat a megváltozott közlekedési igényekhez igazítják. Az elképzelések között egy modernizált állomás, új peronszerkezetek és aluljárók, valamint a buszpályaudvar helyszínére költöztetési szerepel. Tárkonyi szerint új belvárosi villamos kapcsolatok kialakítását is vizsgálják. A most készülő tanulmány alapozhatja meg a későbbi részletes tervezést és a beruházás következő lépéseit. Testvérvárosi megállapodást kötött Debrecen és az ukrajnai Harkiv önkormányzata. A szerződés alapján a két város többek között gazdasági, kereskedelmi, oktatási, kulturális, turisztikai és sportkapcsolatai is erősíteni. Közös a cél a kulturális örökség védelme, valamint a szakmai és intézményi együttműködés bővítése. Debrecen és Harkiv kapcsolata nem új, már 2016-ban együttműködési megállapodást kötöttek, később pedig közös európai városi programok is részt vettek. A mostani megállapodás határozatlan időre szól, és a debreceni közgyűlés döntésével lép hatályba. Harkiv ezzel Debrecen 22. testvérvárosa lesz.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Egy hidegfront érkezett térségünkbe, kisebb eső, zápor, zivatar a folytatásban is előfordulhat. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira, északira a szél. A maximumok 18-30 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Köszi Beti a legfrissebbeket, 3 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, na meg hát természetesen hamarosan startol a kódjáték, úgyhogy ezért is érdemes velem tartani, na meg hogyha van infód, akkor jöhet 0620 316 3000, Ed Sheeran, Suffer, ezzel indulunk.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Glass Norbert-tel, megszakítás nélkül, Sunshine FM, csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jó vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Fügyeles szóltom. Ez volt tőlük a Jamaikán, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délután kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ahogy korábban említettem, ebben a pillanatban startol a kódjáték. Úgyhogy, ha benne van a 17-es a telefonszámodban, akkor nem kell semmi más tenned, mint elküldeni nekem a kódjáték szót SMS-ben vagy Viberen 0620-316-3000. Ide várom tehát az üzeneteket, a mai nyerőszámunk, tehát a 17-es, amit pedig elvihettek tőlem, az nem más, mint az Oszis Burger jogoltából a Sunshine menüm. Úgyhogy játékra fel, tehát még egyszer mondanám, a 17-es a mai nyerőszámunk. A kedvencek pedig itt vannak a folytatásban, Will.i.am-mel és Britney Spears-el megyünk tovább. Ez a Scream and Shout.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal.

0: Jess Glynn, és ez volt a Hold My Hand az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osokat, ha megérkezett hozzám a stúdióba, hiszen természetesen szeptember 17-ére csütörtökre is jósoltak nekünk a csillagok, úgyhogy én át is adom neki a terepet, jön tehát Kata és az asztrológia.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos gyors reakciójának köszönhetően az érre tör, és azonnali cselekvéssel lépéselőnybe kerül. A béka megfontolt és alapos hozzáállása most hozza meg a gyümölcsét, stabil alapokat teremtve a jövőbeli feladatokhoz. Az ikrek a multitasking mestere, sokoldalúsága révén könnyedén vált a feladatok között, miközben folyamatosan friss híreket oszt meg. A rák biztonságra törekvő hozzáállása megnyugtatja a körülötte lévőket és otthonos légkört teremt a munkahelyén. Az oroszlán karizmája segítségével zökkenőmentesen nyeri meg az embereket a saját ügyének, ezzel növelve befolyását. A szűz elemző gondolkodás módjával minden lehetséges kockázatot kiszűr, minimalizálva ezzel a hiba esélyét. A mérleg természetes szép érzéke és harmónia igénye még a legszárazabb beszámolót is élvezetessé teszi. A Skorpió eltökéltsége átlendíti a legnehezebb szakaszokon is, visszautasítva minden félmegoldást és kompromisszumot. A nyilas széles látókörével képes összefüggésben szemlélni a dolgokat, és ezzel hosszú távú irányt mutat a csapatának. A bak teherbírása csúcsra jár, így a legösszetettebb kötelezettségeinek is gond nélkül eleget tesz. A vízöntő független szellemisége arra sarkalja, hogy teljesen sajátos utat válasszon a feladatai megoldására. A halak együttérző jelenléte és figyelmes hallgatása gyógyír lehet a túlterhelt kollégák feszültségére.
0: Köszönjük szépen, várunk vissza majd 5 óra után a legjobb program lehetőségekkel. Drága Sunshine-osok, a kódjáték pedig javában zajlik, úgyhogy ha benne van a 17-es a telefonszámodban, akkor jöhet még továbbra is a kódjáték szó 0620 316 3000. A kedvencek pedig jönnek a folytatásban. Bibi Rexa hozzányúlt az egykori nagy sikerű Faithless felvételhez. Így szól 2026-ban az Insomnia, egy kicsit újra gondolva. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, a csütörtök délután.

0: Damiano David és Tyla. Ez volt tőlük a Talk to Me, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 4 óra, úgyhogy egy picit most megint megállunk, elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont előtte ugye lezárom a mai kódjátékunkat, a 17-esnek kellett benne lennie a telefonszámodban, a szerencsés pedig nem más, mint András. Hatalmas gratula, tiéd az Ossis Burger jóvoltából a mai Sunshine menü. És természetesen játék majd holnap délután is lesz, úgyhogy akkor is érdemes lesz majd velünk tartani. Most viszont tényleg egy picit megállunk, elmegyünk kérdezni, illetve reklámozni. Utána pedig várok vissza mindenkit, startolunk majd 4 óra után Alex Warrennel. Ez lesz tőle a Fever Dream.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 55 55 55.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek,

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Egy perc múlva pontosan 4 óra. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a stúdióban pedig Bordás Béla. Hello Béla bá.
3: Szia, jó napot kívánok. Köszöntöm a kedves hallgatókat. Délutáni csúcsforgalom. Úgy Debrecen, mint Nyíregyháza belterületén is jelentősen le vannak terhelve az utak, a főútvonalak elsősorban. Több főútvonalon lassú haladással kell számolni. Debrecen város belterületén a Kassai úton, illetve Nyíregyháza Debrecen úton a 4-es főútvonalon sokkal lassúbb ilyenkor délután a haladás, igazi csúcsforgalom szerű, és az utak hálózatáról. Nagyon sok helyen van közműhelyreállítás, közműépítés, útépítés, útépítési munkaterületek, útlezárások, amik több főútvonalat is érintenek a vármegyék területén. Erre is nagyobb figyelemmel legyenek a közlekedők, és vegyék figyelembe a kijelzett kereszttáblákat, illetve útbaigazító táblákat, és több forgalom korlátozás, valamint lakott területen kívül sebesség korlátozással szembesülnek a délutáni csúcsforgalomban, lényegesen nő a menetidő. Az M3-as autópályán sűrű a forgalom a főváros fele, a legfrissebb információ, hogy folyamatos a haladás pillanatnyilag. Köszönjük, további balesetmentes jó utat, szép napot!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Jogerősen 5,5 év börtönt kapott a 48-as főút halálos baleset okozója. Egy 9 hónapos baba is utazott a debreceni balesetben érintett autóban. Új tantermet adtak át a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karán. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Jogerősen 5 év 6 hónap börtönbüntetést kapott az a férfi, aki ittasan nagy sebességgel okozott halálos balesetet a 48-as főúton. A vádlott 2024 májusában Nyíradcsát felől Debrecen irányába hajtott, amikor előzés után elvesztette uralmát az autója felett, áttért a szemközti sávba és frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő járművel. A balesetben egy 76 éves férfi és felesége a helyszínen életét vesztette. A másodfokú bíróság az elsőfokú 6 év 3 hónap szabadságvesztést enyhítette 5,5 évre. A férfit emellett 5 évre eltiltották a közúti járművezetéstől. Egy 9 hónapos csecsemő is utazott abban a személyautóban, amely teherautóval ütközött Debrecen külterületén, a külső Diószegi úton. A baleset következtében a személyautó árokba hajtott. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a kisbabát korának megfelelő gyermekülésben szabályosan rögzítve szállították, így sértetlenül megúszta az ütközést. A hatóságok az eset kapcsán ismét arra hívják fel a figyelmet, hogy a gyermekbiztonsági rendszert minden utazásnál használni kell, még rövid úton is. Indulás előtt pedig mindig érdemes ellenőrizni a rögzítést és a biztonságjövet. Új csaknem 70 fő befogadására alkalmas korszerű tantermet adtak át a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karán. A fejlesztés egy az egyetemmel évek óta együttműködő könyvvizsgáló és üzleti tanácsadó cég támogatásával valósult meg. A partnerség részeként a hallgatók gyakorlati szakmai ismereteket is szerezhetnek, többek között számviteli, pénzügyi és adózási területen. Az új teremben már az átadás után megtartották az első elektronikus adózási órát is. Az egyetem szerint az ilyen együttműködés erősítik a gyakorlatorientált képzést, és segítik a hallgatókat abban, hogy piacképes tudással kezdjék meg szakmai pályafutásukat. 15 év után új vezetője lesz a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatalnak. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium nyílt pályázaton keresi a jelenlegi főispán utódját, a jelentkezési határidő szeptember 25. A tisztség megnevezése októbertől ismét kormány megbízott lesz. A Hajdú-Bihari hivatalt 2011 óta Rácz Róbert vezeti, az új kormány megbízott feladata lesz többek között a kormányhivatal és a járási hivatalok irányítása, az államigazgatási feladatok összehangolása, valamint a kormányablakok és ügyfelszolgálatok működésének fejlesztése. A pályázat eredményéről később születhet döntés. Mégis látható lesz Erszényi Enikő egyik rendezése Debrecenben, igaz, nem a Csokonai Nemzeti Színház saját társulatával. A Kolozsvári Állami Magyar Színház vendégelőadásként hozza el az Abigail című produkciót a Cibisvárosba, amely bérletes előadásként szerepel majd a programban. Korábban a Csokonai Színház felfüggesztette az Erszényi Enikő rendezésében tervezett Primadonnák című előadását. A kolozsvári társulat ugyanakkor a 2026-27-es évadban több új bemutatóval és nemzetközi vendégszerepléssel készül. Az Abigail debreceni időpontjáról később adnak részletes tájékoztatást.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Jó hír az allergiásoknak, hogy véget ért a pallagfűszezon szezon csúcs időszaka, azonban a front érzékenyek meleg front jellegű tüneteket tapasztalhatnak. Körükben fejfej és migrénkeringési panaszok egyaránt előfordulhatnak. A hajnali órákban 8-16 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Köszi Beti a legfrissebbeket, 4 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Drága autós barátaim, kitartást az utakon, és hogyha bármit láttok, na akkor azt írjátok meg, segítsünk egymásnak 0620 316 3000. Alex Foren és a Fever Dream pedig indítja az óránkat.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Taylor Swift, és ez volt a The Fate of Ophelia az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek és a drága autós barátaim. Egy picit ránézünk az üzemanyag információkra, ugyanis a mai napon mindkét üzemanyag ára, hát sajnos emelkedett.
1: Micsoda?
0: Igen, jól hallottátok, ugyanis a 95-ös benzin 4 forinttal, míg a gázolaj pedig 8 forinttal emelkedett, így az alábbi átlagárakon tankolhatunk. A 95-ös benzin 635 forint per liter, míg a gázolaj 709 forint per liter, és hát továbbra is felhívnám a figyelmet arra, hogy hát azért a kutak között akár 40-50 forint eltérés is lehet, úgyhogy jól érdemes meggondolni azt, hogy hol is tankoltok. És hogyha bármit látok az utakon, akkor azt pedig most már meg lehet nekem írni, hiszen hamarosan szétnézünk az utakon 0620 316 3000. A folytatásban pedig itt van Majka, ez pedig a Belehalok.

0: Életben. Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó

0: navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Sunshine FM, rá is kanyarodunk a közlekedési információkra így fél öt után. Mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis jelen pillanatban rengeteg helyen torlódásra kell, hogy számoljatok. Viszont ami a legfontosabb, hogy a Tiszavasvári út kifelé vezető szakaszán, ugye a Valenta autótól kifelé, továbbra is lezárással kell, hogy számoljatok. Úgyhogy senki ne közlekedjen azon az útszakaszon, elkerülő utakat lehet használni, mint például a Nyugati elkerülő, vagy akár a Tokaji út. És egy kicsit kiemegyünk Nyíregyházáról, ahogy azt már ilyenkor jól megszokhat. Tátok, ugye Nagykáló irányában jelzőlámpás irányítás mellett halad a forgalom, és hát így 4 óra után azért hát egy 20, 25, 30, 35, 40, de akár mondhatnék 50 percet is, amivel számolnotok kell, akár plusz menetidőben. Jó, úgyhogy ha tehetitek, akkor ott is kerüljetek. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom, méghozzá Gázvezeték utcán. Köszi szépen Emese az üzenetedet, szintén erősebb a forgalom a Kassai úton, ezt már Attilától tudom, valamint a Balmazújvárosi úton kifelé is erősebb a forgalom, ez pedig Anonymous írta meg nekem. Ha pedig van közlekedési infód, akkor ez jöhet a folytatásban is. 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Sunshine délután, amikor csak a jó leső zon.

0: Bunny Bass, és így szólt a Paulinával közös tele a szívem az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 5 óra, úgyhogy most egy picit megállunk, elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont egy teljes órán keresztül még együtt rádiózunk, úgyhogy ha van infód, akkor az jöhet 0620 316 3000, a következő órában pedig startolunk majd Loyal, ez lesz a Get Lucky.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
4: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi.
7: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Engedély nélkül átalakított autókat is kiszűrnek Debrecenben. Szigorúbban büntethetik az extrém gyorshajtókat. Negyedik tanévét kezdi a Mozdulj Debrecen iskola program. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Jogerősen 5 év 6 hónap börtönbüntetést kapott az a férfi, aki ittasan nagy sebességgel okozott halálos balesetet a 48-as főúton. A vádlott 2024 májusában Nyíracsát felől Debrecen irányába hajtott, amikor előzés után elvesztette uralmát az autója felett, átért a szemközti sávba és frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő járművel. A balesetben egy 76 éves férfi és felesége a helyszínen életét vesztette. A másodfokú bíróság az elsőfokú 6 év 3 hónap a szabadságvesztést enyhítette 5,5 évre. A férfit emellett 5 évre eltiltották a közúti járművezetéstől. Egy 9 hónapos csecsemő is utazott abban a személyautóban, amely teherautóval ütközött Debrecen külterületén a külső Diószegi úton. A baleset következtében a személyautó árokba hajtott. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a kisbabát korának megfelelő gyermekülésben szabályosan rögzítve szállították, így sértetlenül megúszta az ütközést. A hatóságok az eset kapcsán ismét arra hívják fel a figyelmet, hogy a gyermekbiztonsági rendszert minden utazásnál használni kell, még rövid úton is. Indulás előtt pedig mindig érdemes ellenőrizni a rögzítést és a biztonságjövet. Új csaknem 70 fő befogadására alkalmas korszerű tantermet adtak át a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán. A fejlesztés egy az egyetemmel évek óta együttműködő könyvvizsgáló és üzleti tanácsadó cég támogatásával valósult meg. A partnerség részeként a hallgatók gyakorlati szakmai ismereteket is szerezhetnek, többek között számviteli, pénzügyi és adózási területen. Az új teremben már az átadás után megtartották az első elektronikus adózási órát is. Az egyetem szerint az ilyen együttműködés erősítik a gyakorlatorientált képzést, és segítik a hallgatókat abban, hogy piacképes tudással kezdjék meg szakmai pályafutásukat. 15 év után új vezetője lesz a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatalnak. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium nyílt pályázaton keresi a jelenlegi főispán utódját, a jelentkezési határidő szeptember 25. A tisztség megnevezése októbertől ismét kormány megbízott lesz. A Hajdú-Bihari hivatalt 2011 óta Rácz Róbert vezeti, az új kormány megbízott feladata lesz többek között a kormányhivatal és a járási hivatalok irányítása, az államigazgatási feladatok összehangolása, valamint a kormányablakok és ügyfélszolgálatok működésének fejlesztése. A pályázat eredményéről később születhet döntés. Mégis látható lesz Erszényi Enikő egyik rendezése Debrecenben, igaz, nem a Csokonai Nemzeti Színház saját társulatával. A Kolozsvári Állami Magyar Színház vendégelőadásként hozza el az Abigér című produkciót a Cibisvárosba, amely bérletes előadásként szerepel majd a programban. Korábban a Csokonai Színház felfüggesztette az Erszényi Enikő rendezésében tervezett Primadonnák című előadását. A Kolozsvári Társulat ugyanakkor a 2026-27-es évadban több új bemutatóval és nemzetközi vendég szereplésre készül. Az Abigér debreceni időpontjáról később adnak részletes tájékoztatást.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Pénteken a hosszabb, rövidebb napos időszakokat gyakran zavarhatják majd felhők, és helyenként kialakulhat egy-egy esőzápor zivatar. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, ködös országrészekkel. Hajnalban 8-17 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Köszi Beti a legfrissebbeket. 5 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg hát természetesen a Sunshine délután utolsó óráját indítom meg. Hello! A stúdióban továbbra is Glass Norbert. Ha van infód, akkor az jöhet 0620 316 3000. Az óránkat indítom Loyal. Ez már a Get Lucky.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Hogyan válaszunk megfelelő bankszámla típust? Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Számtalan akciós bankszámla ajánlattal találjuk szembe magunkat, szinte nap, mint nap. Jogosan merül fel a kérdés, hogy mi alapján érdemes dönteni. A saját bankolási szokásainkat érdemes első körben átgondolni, például használunk a bankkártyát online vagy fizikai vásárlásokra, milyen gyakran utalunk a bankszámlánkról, szeretnénk-e mobil alkalmazást vagy internetbankot használni, milyen rendszerességgel és összegben szoktunk ATM-ből készpénzt felvenni. Eltérő számlacsomagokat kínálnak a bankok, az egyes fizetési tranzakciók után eltérőek a díjak is. Érdemes arra is figyelni, hogy a nagyon kedvezményes, kvázi ingyenes számlacsomagok azt jelentik, hogy nem kell havi számlavezetési díjat fizetni, hogyha az ügyfél teljesít bizonyos feltételeket, például a munkabérét a bankszámlájára utalja, és havonta a minimum meghatározott darabszámban hajt végre tranzakciót. Itt viszont fontos, hogyha adott hónapban nem teljesítjük a bank által elvárt feltételeket, nagyobb összegű büntetődíjat is számolhatnak fel.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a hasznos tanácsokat.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Pécset jártunk, és ott volt egy osztálykirándulásunk. Mai napig nem tudom, miért mentünk el Pécsre, azért, hogy aztán ott Orfű környékén letáborozzunk, és gyakorlatilag ki sem mozdultunk onnan. Már ez ugye a középiskola vége felé történt, és arra emlékszem, hogy az átmulatott éjszaka során a buszsofőr együtt mulatott velünk, és hát másnap azért Pécsről vissza kellett buszozni. És akkor jöttünk rá igazából, hogy nem volt olyan jó ötlet egy buszsofőrt egész éjszaka fenntartani, és még alkohollal is kínálgatni, mert úgy néha kezdett elpilledni a vezetés közben. Na most életünk leghosszabb buszútja volt visszafelé, mert végig szóval kellett tartani, hogy el ne aludjon.
5: Igen, és ehhez mit szóltak a szervezők vagy a tanárok?
4: Na, tudta a
5: semmit, hátul aludtak, igen. Hát mit szóltak volna? Hát, ugye, igen. Ők is jót mulattak
4: az éjjel. Körülbelül ez volt egyébként, tudta az osztályfőnök is, és azért is vitt el minket már egy olyan osztálykirándulás ott a középiskola végén, hogy itt már nem múzeumot akart látogatni az ember, hanem inkább jól érezni magát.
5: Igen, abban az időben több buszsofőr is nyugdíjba vonult idő előtt, azt mondták, én már nem bírok többet inni.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Gala. És ez volt a Jack Sumivel közös Riptide az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ahogy korábban említettem, Kata ismételten megérkezett hozzám a stúdióba, hiszen természetesen vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek, mi pedig ezeket nem is tartjuk magunkban, úgyhogy én átadom neki a terepet. Jön tehát most Kata és a programajánló.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Öveket kiengedni és fakanalat előkészíteni, mert szeptember 18-a és 20-a között óriási kulináris pörgés vár rátok Debrecenben. A Nagyerdei Parkban Sziszennek a legfinomabb pálinkák és rotyognak az alföldi finomságok a Zamat Fesztiválon, ahol még a debreceni páros kolbásztöltő versenyen is összemérhetitek tudásotokat. Esténként pedig a Halott Pénz, a Bagosi Brothers Company és még sokan mások húzzák a talpalávalót. Irány a Nagyerdő Debrecenben. Egyetek, ígyatok és bulizzatok egy hatalmasat. Szülinapi bulira felkészülni, mert szeptember 19-én és 20-án torta hangulat költözik a kertvárosi esélypiacra Nyíregyházán. Szombaton és vasárnap reggel 8 és délután 1 óra között zene, süti és felhőtlen családi pörgés vár rátok a Fokos utcában. Ha pedig nem csak enni, de árulni is szeretnétek a megunt kincseiteket, ingyen asztalt kaphattok, csak regisztráljatok előre. Irány a kertváros. Ünnepeljünk és piacoljunk egy jót együtt.
0: Köszönjük szépen, 6 órát követően pedig startol a 2 órás élő esti kívánságműsor, úgyhogy ha van benned egy üzenet, na akkor azt már most küld el. Jó, úgy tutira biztosan célba fog érni. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. A folytatáson pedig itt van David Guetta és Szia közöse. Ez már a Titánium.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.

0: Bruno Mars, és ez volt a Last Just Mind az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 6 óra, úgyhogy most egy picit megint megállunk, elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont 2 órán keresztül még együtt rádiózunk, hiszen 6 óra után startol a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy jöhetnek az üzenetek a folytatásban is, vészesen fogynak a helyek. 0620 316 3000, 6 óra után pedig startolunk majd Hugh-gel, Imál Angel és az Ultranéd 3-asával. Ez lesz a Moving to the Sun.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: 27-ről 5%-ra csökkent a tűzifa áfája. Új bűnügyi és rendészeti elnök helyettese van a NAV-nak. Hosszabb leállás tapasztalható a földgázos ügyintézésben. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Szeptember 15-től 27-ről 5%-ra csökkent a tűzifa általános forgalmi adója Magyarországon. A kedvezményes áfa kulcs a hagyományos tűzifa több formájára, így a hasított és méretes fára, a tuskóra és a rűzsire, valamint a fa pelletre és a fabriketre is vonatkozik. A kormány közlése szerint az intézkedés célja, hogy a fűtési szezon előtt mérsékelje a fával fűtő háztartások kiadásait. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint az 5%-os adómérték kizárólag a jogszabályban meghatározott fűtési célú termékek esetében alkalmazható. Szeptember 16-ával hivatalba lépett a Nemzeti Adó és Vámhivatal új bűnügyi és rendészeti elnök helyettese. Sisák Attila egyik kiemelt feladata a költségvetési bevételek védelme, az adó visszaélések feltárása, valamint a hazai és nemzetközi társhatóságokkal való együttműködés erősítése lesz. Az új vezető korábban többek között a rendőrségnél, a pénzügyminisztériumban, a vám és pénzügyőrségnél, valamint a NAV bűnügyi főigazgatóságánál is dolgozott. Szakmai tapasztalata elsősorban a költségvetési csalások, a pénzmosás és az ezekhez kapcsolódó szervezett bűnözés elleni fellépéshez kötődik. Jelentős informatikai átállás miatt több mint egy hétre leáll a földgázos ügyintézés az országban. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető az online ügyfelszolgálat és a mobil alkalmazás földgázos ügyintézése sem. Ebben az időszakban nem lehet majd többek között szerződést kötni, felhasználó változtatást, bekapcsolást vagy kereskedő váltást intézni, illetve szerződéses adatokat módosítani. Egyes számlák a megszokottnál később érkezhetnek. Az elektronikus számlák, bankkártyás befizetéseik szünetel, ezeket átutalással lehet majd rendezni. Átfogó költségvetési reform előkészítésén dolgozik a pénzügyminisztérium. A tárca egy közpénzügyi munkacsoportot hozott létre, amely a költségvetési szabályok és a közpénzügyi rendszer felülvizsgálatával foglalkozik. A vizsgálat többek között az éves költségvetés előkészítését, a kiadások ellenőrzését és a költségvetési tanács működését is érinti. A munkacsoportnak november 30-áig kell előkészítenie a helyzet elemzést, a reform koncepciót és annak részletes ütemtervét. A tervek szerint a kidolgozott javaslatokról szakmai konzultációt is tartanak. A kormány korábban jelezte, hogy a jövőben ősszel nyújtaná be a költségvetést az országgyűlésnek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok erősödését követően gyengülő tendenciát mutatott, akárcsak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 425, az eurót 364, a svájci frankot 381, az amerikai dollárt 316 forintos áron jegyezte a bank.
3: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankul Lászlót hallják. A Deac férfi futszál csapata 5 meccs után 7 ponttal rendelkezik, ennek köszönhetően pedig az NB1 tabelláján a negyedik helyen áll. Az együttes az első fordulóban az RNRG-t verte 5-2-re, majd jött az Aramis és az Újpest elleni vereség. A negyedik körben Tihanyi Csaba tanítványai a Berettyújfalu otthonából hoztak el egy pontot, múlt pénteken pedig a Nyírbátort győzték le 5-1-re. Legközelebb szeptember 28-án bizonyíthat a csapat a bajnokságban, ekkor a Nyíregyház fogadják a debreceniek. Valószínűleg ezen a találkozón már Pulginja is szóhoz juthat, a kép a stúdiótól igazolt a Deachoz. Szeptember 21-től megkezdődik a Mozdulj Nyíregyháza őszi időszaka, számos ingyenes sportprogrammal várják a városlakókat, és ezúttal is lesznek nagy rendezvények, melyekre sztáredzőket hívtak meg. A Mozdulj Nyíregyháza népszerűsége több mint 10 éve töretlen. Heti 71 foglalkozással a város 35 helyszínén várják a városlakókat, 4 új órával egészült ki az eddig is igen gazdag mozgásrend. A Zumba Kids órák során a gyerekek mozgás koordinációját fejlesztő gyakorlatok és játékok állnak a középpontban. Új délelőtti foglalkozásként a Székes Pilates elsősorban az ülőmunkát végzők számára biztosít hatékony mozgás lehetőséget. Gazdagodott a délutáni kínálat is, korosztálytól függetlenül mindenki számára ajánlotta a rugalmasságot és izolációt. izomerőt fejlesztő Balancity, valamint a magasabb intenzitású mozgásra épülő Dance Fitness óra. A debreceni Flex HD és a nyíregyházi Spartacus Torna Klub aerobik csapata, a Bányász Viktória, Gyarmati Szofia, György Renáta, Sipos Vivien és Vámosi Kiara összetételben bravúros gyakorlattal 6. helyen jutott tovább a csapat döntőbe a világbajnokságon. Ezzel a teljesítményen az európai rangsorban a 4. helyet szerezte meg a magyar válogatott, és így a jövő évi júniusi Isztambulban megrendezésre kerülő multisport eseményen ott lehet. A fináléban végül a 7. helyen zárt a csapat. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: Jó hír az allergiásoknak, hogy véget ért a pallagfű szezon csúcs időszaka, azonban a front érzékenyek meleg front jellegű tüneteket tapasztalhatnak. Körükben fejfejes migrénkeringési panaszok egyaránt előfordulhatnak. A hajnali órákban 8-16 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszi Beti a legfrissebbeket, 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg hát startol a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek 0620-316-3000. Az óránkat indítom Hugel, Imál Angel és Ultranate 3-asával. Ez a Moving to the Sun.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Hossz, és ez volt tőlük a Midnight az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig természetesen ma is javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Imáz elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Kata üzenetében nyitom a mai estét, aki Petinek üzeni, hogy te vagy az a mosoly az életemben, amitől a legszürkébb nap is színes lesz. Nagyon szeretlek. Aztán Zoli Annának üzeni, hogy bocsánatot kérek minden kimondott szóért. Remélem, hamarosan újra tudunk majd beszélni. Nóri pedig a szerelmének Dávidnak üzeni, hogy köszönöm, hogy vagy nekem, és hogy minden nap melletted érezhetem igazán otthon magam. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Harry Styles, ez pedig a Late Night Talking, a két órás élő esti.

Zairi Maffia. És ez volt tőlük a bónuszjáték az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Laci üzenetével megyünk tovább, aki Erikának üzeni, hogy nem kell különleges nap ahhoz, hogy elmondjam, mennyire szeretlek. Aztán Dóri Ákosnak üzeni, hogy sajnálom, hogy megbántottalak, nem volt szándékomban fájdalmat okozni. Remélem, ki fogunk békülni. Judit pedig a férjének szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt már a folytatáson Teddy Swims, ez pedig a Mr. Noitól, a két órás élő esti kíván semmi.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolomban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

The Underdog Project, és az volt tőlük a Summer Jam az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a legfontosabb, hogy ugye továbbra is a Tiszavasvári út a Valenta autótól kifelé le van zárva, úgyhogy ott se kisebe. Jó, továbbra is Nyíregyházánál maradunk, csak egy picit kijebb megyünk, méghozzá Nagy Káló irányába, ahol pedig ugye jelzőlámpás irányítás mellett halad a forgalom, arra is csak óvatosan. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol van egy balesetünk jelen pillanatban a Péterfia utcán, köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint Anonymous-tól tudjuk, hogy a külső Balmazújvárosi úton is balesettel kell számolni. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést, 7 óra van, úgyhogy jön most Betty a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánság műsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt az Empire of the Sun-nal. Ez lesz tőlük a Walking on a Dream.

0: Festős fel a képet a játék oldalára.
1: Ezzel már is benne vagy a sorsolásban, ahol egy exkluzív wellness hétvége és egy prémium tesztvezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
0: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Auto. Csak jó zene.
1: Ez a Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Lanert Judit szerint a közösségi média minden társadalmi réteg gyerekeire hat. Jövő évre halasztják a gyógyszerfelírási szabályok bővítését. November végéig jár kedvezmény az elektronikus hulladék számlára váltóknak. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A közösségi média már nem csak a hátrányos helyzetű, hanem a kedvező anyagi hátterű családok gyermekeinek fejlődésére is negatív hatással lehet. Erről beszélt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A PISA felmérésre hivatkozva azt mondta, világszerte a legjobb helyzetű tanulók teljesítménye is jelentősen romlott. Szerinte a képernyő használata figyelemre a tanulási szokásokra és a családi kommunikációra is hatással van. A miniszter hangsúlyozta, hogy a szülőknek is példát kell mutatniuk, több időt kell beszélgetéssel tölteniük, és tudatosabban kell kezelniük saját közösségi média használatokat. Jövő év elejére halasztatják azoknak a szabályoknak a bevezetését, amelyek lehetővé tennék, hogy bizonyos esetekben gyógyszerészek és kiterjesztett hatáskörű ápolók is társadalom biztosítási támogatással rendelhető gyógyszereket írjanak fel. A változtatás elsősorban a tartós gyógyszeres kezelésben részesülő krónikus betegek ellátását könnyíteni meg. Az új rendszerben a szabályozás eredetileg szeptember végén lépett volna hatályba, az új időpont azonban 2027. január 1-e. A halasztást a beteg biztonság és szakmai előkészítésekkel indokolták. November 30-ig lehet igénybe venni azt az egyszeri 1000 forintos kedvezményt, amelyet azok kaphatnak meg, akik elektronikus számlázásra váltanak a hulladék szállításnál. Ehhez regisztrálni kell a lakossági online felületen, majd beállítani az e-számlát. A regisztráció után hozzá kell adni a felhasználási helyet, valamint megadni a vevő azonosítót és egy számlasorszámát. Az elektronikus számla aktiválása után az 1000 forintos kedvezményt automatikusan jóváírják, külön kuponra vagy további igénylésre nincs szükség. Az online felületen a későbbiekben a számlák rendezése és nyomon követése is elérhető. Egyszerűbbé és átláthatóbbá tenni az adózók ügyintézését a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke. Rózsáné Sát Mónika kedden kezdte meg munkáját a NAV élén. Tájékoztatása szerint célja egy kiszámíthatóbb, magas szakmai színvonalon működő adóhatóság kialakítása. A jövőkövető adózók számára a lehető legegyszerűbbé tenni kötelezettségeik teljesítését, miközben az adó elkerüléssel, csalással és a szabályok tudatos megsértésével szemben határozott fellépést ígérnek. Az új elnök szerint kiemelt feladat az egyenlő versenyfeltételek biztosítása és a szabályosan működő vállalkozások védelme is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Pénteken a hosszabb, rövidebb napos időszakokat gyakran zavarhatják, majd felhők és helyenként kialakulhat egy-egy esőzápor zivatar. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, ködös országrészekkel. Hajnalban 8-17 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Közi Betty a legfrissebbeket. 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg hát folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000. Az óránkat indítom az Empire of the Sun-nal. Ez már a Working on the Dream.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolom be a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM. Csak

0: Szigala. És ez volt tőlük a Sweet Lovin, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-on sok egészen este 8 óraig, tehát még bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Tamás üzenetével nyitom a második óránkat, aki Rékának üzeni, hogy boldog születésnapot annak a lánynak, akivel minden nap egy kicsit jobbnak tűnik a világ. Nagyon szeretlek. Aztán Misi a szüleinek üzeni, hogy köszönöm, hogy mindig hittetek bennem. Nagyon boldog házassági évfordulót kívánok nektek. Bence pedig Petrának üzeni, hogy lehet, hogy nem mondom elégszer, de nagyon fontos vagy nekem. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Alan Walker és Dash Berlin közöse. Ez a Better Off, a két órás élő esti kívánság.

0: Shakira. És ez volt tőle a Die Die az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, fél nyolc után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket nem is tartjuk magunkban, úgyhogy jön most Kata is a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba is érjen, akkor most küldd el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Öveket kiengedni és fakanalat előkészíteni, mert szeptember 18-a és 20-a között óriási kulináris pörgés vár rátok Debrecenben. A Nagyerdei Parkban sziszennek a legfinomabb pálinkák, és rotyognak az alföldi finomságok a Zamat Fesztiválon, ahol még a debreceni páros kolbásztöltő versenyen is összemérhetitek tudásotokat. Esténként pedig a Halott Pénz, a Bagosi Brothers Company, és még sokan mások húzzák a talpalávalót. Irány a Nagyerdő Debrecenben. Egyetek, ígyatok, és bulizzatok egy hatalmasat! Szülinapi bulira felkészülni, mert szeptember 19-én és 20-án torta hangulat költözik a kertvárosi esélypiacra Nyíregyházán. Szombaton és vasárnap reggel 8 és délután 1 óra között zene, süti és felhőtlen családi pörgés vár rátok a Fokos utcában. Ha pedig nem csak enni, de árulni is szeretnétek a megunt kincseiteket, ingyen asztalt kaphattok, csak regisztráljatok előre. Irány a kertváros. Ünnepeljünk és piacoljunk egy jót együtt.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Robi üzeni Kingának, hogy bocsáss meg, ha néha természetesnek veszem, hogy mellett

vagy. Tudom, hogy milyen szerencsés vagyok, nagyon szeretlek. Aztán Marci a szerelmének üzeni, hogy nem ígérem, hogy minden nap tökéletes lesz, de az igen, hogy mindig melletted fogok maradni. Zsuzsa pedig Andrásnak üzeni, hogy nagyon szeretlek, és alig várom, hogy este hazaérj. Hát drága szenseinosok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a DNCA, ez pedig a Cake by the Ocean, a 2 órás élő esti kívül.

Kid Laroi. És ez volt tőle a Without You az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát érkeznek az este utolsó üzenetei. Ugyanis Mónika üzeni Péternek, hogy sajnálom a tegnapi veszekedést, nem a harag az, amit magammal szeretnék vinni ebből a napból, hanem téged. Nagyon szeretlek, és alig várom, hogy hazaérj. Aztán János a kollégáinak üzeni, hogy köszi a sok nevetést a mai napon, és természetesen a segítséget is. Holnap folytatjuk, remek csapat vagyunk. Tibi pedig Évinek üzeni, hogy boldog születésnapot, drágám, kívánom, hogy minden álmod váljon valóra. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Rúzsa Magdi, ez pedig az Elmegyek. Kellemes estét!

0: Fifth Harmony, és ez volt tőlük a Verdict az előző percekben a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, előtte természetesen rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz pinteken, többfelé párásan indul majd a reggel, és akár már köd is kialakulhat. A reggeli órákban 7 és 15 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 27 fokig is felkúszhat a hővérő higany szála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánság műsor ezennel már a becsukja kapuit, viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Lasz Norbert vagyok, sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Van egy ilyen legfrissebb hír, ami most amúgy kiverte sokaknál a biztosítékot, főleg egyébként azon szülőknél, akiknek a gyereke is érintett ebben, ugyanis van 8 szlovákiai magyar gimnazista, akik rosszul viselkedtek egy iskolai kiránduláson, és éppen ezért ott hagyták őket egy tanárral Franciaországban. Na most nem írják azt egyébként, hogy mi volt egészen pontosan az a viselkedési forma, ami ennyire megbántotta a szervezőket, de egyébként a magyar gimnázium Angliába szervezett kirándulás, és visszafelé a francia-német határon a kirándulás utolsó éjszakáján a diákok egy része, ez az említett 8 fő, 15-17 éves korú fiúk és lányok állítólag nem megfelelően viselkedtek, és zavarták az éjszakai nyugalmat. Éppen ezért a szervező úgy döntött, hogy a 8 tanuló bizony nem utazik tovább a csoporttal, és letették őket Franciaországban egy tanárral együtt. Na most képzeld el szerencsétlen tanárt, aki szintén nem érti, hogy én is rosszul viselkedtem. Nekem mi keresni való van itt? Vagy
3: megvan.
2: Mester, sorsot húztak?
3: Mesterből tanár lett. Tehát a mi buszsofőrünk ma már tanárként dolgozik, és együtt mulatott a diákokkal, ezért aztán Franciaországból hagyták. De ezt nem értem, ez most büntetés?
2: Ez a büntetés.
3: Ez ám a büntetés.
2: És amikor a busz elindult, a diákok azt hitték, hogy csak viccelnek. Aztán kellett egy ilyen fél óra, amire rájöttek, hogy ez egyáltalán nem vicc, nem jönnek visszaértük. Na, ekkor azért az döbbenet, nem tudom, a tanár az képben volt az. A tanár az biztos tudta, hogy itt nem viccelnek. A szülők viszont teljesen lesokkolódtak, ami tökre egyértelmű és érthető is, és utána nekik kellett leszervezni azt, hogy a gyerekek hazajussanak.
3: Ja, hogy ennyire? Tehát, hogy nem annyi volt, hogy ott kirakták őket, és utána ők mentek tovább még egy kis franciaországi körútra, ahova ők nem mentek, és felvették őket.
2: Nem, ők hazajöttek.
3: Na várjál, melyik a rosszabb? Az egyik az, hogy hazajött 32 gyerek mondjuk, nem tudom, Lőcsére, vagy Iglóra, vagy tök mindegy, Szlovákiába, meg 8-an ott maradtak Párizsban, és a tanárral együtt.
2: És folytatták tovább, amit elkezdtek.
3: Igen, anya küldj egy kis pénzt, mert most már elfogyott, de nyilván szerettek volna hazajönni, vagy inkább a szülők szerették volna szerintem, hogy hazajöjjenek a gyerekek.
2: Lehet, a gyerekek annyira nem akartak hazajönni, csak miután ugye a gyerekek bejelentik a szülőknek, hogy hát ez és ez történt, és amúgy nincsen semmi baj, tehát anya ne aggódj, csak pénzt küldjél, semmi, fejezd be az aggodalmadat.
3: Igen.
2: Az a baj egyébként, hogy az utasbiztosításuk évfélkor lejárt, és a szülőknek emiatt gyorsan kellett intézkedniük, és bérelni kellett külön egy buszt. Na most a csoportnak nem volt könnyű hazajutni, ugyanis először Frankfurtba, onnan Bécsbe mentek, és ott tudta felvenni őket a szülők által bérelt busz.
3: Várj, hát a mai világban hát 3 perc alatt intézek neked utasbiztosítást interneten keresztül.
2: És nyilván egyébként beperelték a szervezőt a szülők.
3: Egyértelmű. Tehát nyilván ő felelősséget kell, hogy vállaljon, hogy elvitte a gyereket épségben, és haza is hozza. Mit most szórakozunk, meg poénkodunk ezen, de ez tényleg nem ez a megoldás, hogy akkor fogom és ott hagyom.
2: Tehát ezen legfeljebb csak a gyerekek szórakoztak. Egy idő után már ők sem. Figyelj, amúgy.
3: Legalább annyi eszük volt, hogy ott hagytak egy tanár, de most akkor ehhez kellett a tanár is, meg kellett egy ilyen partner, aki azt mondja, hogy figyelj, az engem nem érdekel, itt fogom őket hagyni, ha nem jönnek. Lehet, tényleg az lehet, hogy éjszaka ők kiszöktek valahova, és nem mentek vissza reggel az indulásra, és ezért szerencsétlen tanár az, aki ott maradt, és vigyázott rájuk, hogy...
2: Aki azóta is keresi őket.
3: Igen. Hát most már lehet,
2: most már valószínűleg megvannak.
3: Igen, de hát szegény, a tanárnak sem lehet egy jó érzés.
2: Hát biztos vagyok benne, hogy a tanár is büntetésként fogta ezt fel, bár egyébként azért tegyük hozzá, hogy azért vannak olyan empatikus, meg tényleg jószívű tanárok, akik, mint a hajós kapitányok, hogy utoljára hagyják el a süllyedő hajót, hogy a tanár is, tehát hogy érezte azt, hogy felelősséggel tartozik, és azt gondolom, hogy ez nem volt számára olyan szinte megterhelő, tehát hogy senkinek nem lett volna szíve ott hagyni őket.
3: Lehet, hogy megkérdezték, hogy nem tudom, hogy hívták a tanárt, mondjuk mint a Edem, és akkor Edem, te beszélsz franciául, vi? Oké, te maradsz.
2: Croissant. De la mise a plafon.
3: Ennyi.
2: Jacques Vaugtű.
3: Kész. Okay. Többiek azt mondják, én matek tanár vagyok, én nekem, én egy árva szót nem tudok, se franciául, se angolul.
2: De hogy nem tudsz egyet, Didier Deschamps. Okay. Zidane. Zinedine Zidane.
3: Oké, okay, akkor te maradsz, ez már így rendben
2: mondjuk van. Mondjuk ezért még reggelit nem kapsz.
3: Nem, de szállást már tudsz foglalni.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: Sun Café a Sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
4: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Megszűnik az új lakások 5%-os áfája, de lesznek kivételek. Több mint 100 ezer gyorshajtási bírság maradt befizetlen. A padláson fogtak el egy Bihar nagybajomi drogdílert. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Január 1-től megszűnik az új építésű lakásokra jelenleg alkalmazható 5%-os kedvezményes áfa, a változás azonban nem érint azonnal minden beruházást. Azoknál a projekteknél, amelyek építési engedélye meg 2026 végéig véglegessé válik, az 5%-os adókulcs 2030 végéig továbbra is alkalmazható. Szakértők ezért nem számítanak arra, hogy jövő év elején általános 20% körüli drágulás következne be az új lakások piacán. A Rozsda övezeti akcióterület megvalósuló lakásprojektek pedig a feltételek teljesülése esetén 2027 után is megtarthatják a kedvezményes áfakulcsot. Több mint 100 ezer gyorshajtási bírságot nem fizettek be Magyarországon a 2026 első felében kiszabott büntetések közül. Az ORFK adatai szerint ebben az időszakban csak nem 380 ezer közigazgatási bírság született objektív felelősség alapján, ezek 27%-át pedig még 8 hónap elteltével sem rendezték. A befizetetlen tételek összege meghaladja 6,17 milliárd forintot. Közben a közlekedési tárca a gyorshajtási szankciók további szigorítását is mérlegeli. Jelenleg a gyorshajtásért kiszabható közigazgatási bírság összege 50 ezertől akár 468 ezer forintig terjedhet. A padláson próbált elrejtőzni a rendőrök elől egy 37 éves férfi Bihar nagybajomban. A püspökladányi nyomozók szerint a gyanúsított hosszabb ideje árult kábítószert a településen. A házkutatás során a rendőrök egy melléképületben olyan nyomokra figyeltek fel, amelyek a padlás felé vezettek. A férfit végül ott találták meg és elfogták. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A bíróság ezt követően elrendelte a letartóztatását. Az ügyben a további nyomozást a püspökladányi rendőrök folytatják. Szeptember 21-én különleges kiállítás nyílik a Nyíregyházi Rédász Gimnázium szakiskola és kollégiumban. A Csuhé Álmok című tárlaton Tamaskovics Gáborné amatőr csuhészobrász több száz alkotását láthatják az érdeklődők. A kiállítás október 2-áig hétköznapokon reggel 8 és délután 3 óra között látogatható. A programhoz rekordkísérlet is kapcsolódik. Szeptember 27-én egyszerre 400 csuhé figurát szeretnének bemutatni, amellyel magyar mennyiségi rekord felállítására tesznek kísérletet. A szervezők célja, hogy a hagyományos kézműves technikát minél több érdeklődővel megismertessék. Szeptember 21 és 24-e között rendezik meg az Európai Sporthét programját a Nyíregyházi Egyetemen. 4 napon át többféle mozgásformával várják a hallgatókat és az intézmény munkatársait. A programok között aeróbik, dobóverseny, kutyás, közös mozgás, úszás, röplabda, kerékpártúra és labdarúgó bajnokság is szerepel. A szervezők célja, hogy minél többen megtapasztalják a rendszeres testmozgás közösség formáló erejét. A hallgatók a részvételért aláírást is kaphatnak, a program ideire pedig igazolt felmentést biztosítanak számukra az óra látogatás alól.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: A hétvégén változóan felhős napos időre van kilátás, egyes tájainkon kisebb eső, zápor kialakulhat, többfelé indulhat párásan, ködösen a nap. A maximumok a folytatásban 19-30 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
4: Zenei összeállítást hallasz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: játsszuk a jó zenéket.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Je suis désolé. Gente.

0: amit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: Ez a Sunshine FM.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.